0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. So you face it with a smile. There is no need to cry.

hogy ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

0: kerül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálja a kormány a COVID idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét. Újra nyilvános lesz az elektronikus építés hatósági rendszer. A fiatalok közül sokan mennének külföldre dolgozni. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Folytatódnak ma reggel 7 óra után az aszfaltozási munkálatok, illetve patkarendezés a 38-as számú főútvonalon Nyíregyháza és Rakamasz között. Azaz Virányos és Tisza Nagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon sebesség és forgalom korlátozás, és Nyíregyháza belterületén helyreállítási munkálatok, illetve a gázművek dolgozik ma reggeltől a Fészek utca végén, itt újabb forgalom korlátozás. Tegnap reggel megkezdődtek a munkálatok, ma ismét folytatják, vegyék figyelembe a változásokat, de elsősorban a kerékpárosok is, hogy a nyitott kerékpársávon is korlátozva van a kerékpározás a munkálatok idejére. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálja a kormány a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét. A bejelentés szerint a vizsgálatot a külügyminisztérium végzi el, és áttekintik a pandémia alatt kötött szerződéseket is. Az Orbán kormány 2020-ban mintegy 17 000 lélegeztetőgépet vásárolt, közel 300 milliárd forintért, 28 közvetítő cég bevonásával. A készülékek jelentős részét soha nem használták, közülük legalább 12 000 még mindig raktárban van. A külügyi tárca tájékoztatása szerint a gép tárolása eddig több mint 2,3 milliárd forintba került. A legnagyobb értékű szerződést egy malajziai céggel kötötték, mintegy 181 milliárd forint értékben. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, megkezdődtek az ügylet teljes körű átvilágításának előkészületei. Ismét elérhetővé teszik az ETDR, vagyis az elektronikus építőhatósági rendszer nyilvános felületét. A kormányközlése szerint a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek újra néhány kattintással hozzáférhetőek lesznek online. A felület nyilvános elérését még 2024. augusztusában szüntették meg, akkor indoklás nélkül került ki a tájékoztatási felület a rendszerből. A mostani döntés visszaállítja azt a lehetőséget, hogy az érdeklődők betekinthessenek az építés hatósági dokumentumok egy részébe. A kormány szerint a korábbi titkosítás célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől. Az ETDR újranyitása így az átláthatóság erősítését szolgálhatja az építésügyekben. Továbbra is sok magyart foglalkoztat a külföldi munkavállalás lehetősége, különösen a fiatalokat és a budapestieket. Egy friss reprezentatív kutatás szerint bár 10-ből 8 magyar alapvetően elégedett a jelenlegi munkájával, egy jó külföldi állás ajánlat sokakat elgondolkodtatna. A Profession.hu felmérése alapján a Z-generáció tagjai közül 10-ből 6-an költöznének másik országba munkáért. Igaz, ez az arány valamelyest csökkent tavalyhoz képest, amikor még 10-ből 7-en mondták ugyanezt. A budapestiek is az átlagosnál nyitottabbak, több mint felük el tudná képzelni, hogy külföldön vállaljon munkát. A kutatás szerint összességében mérséklődött a külföldi munkavállalási kedv. Elindult az új közvetlen légijárat Budapest és Toronto között. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára a járat érkezése után azt mondta, az új kapcsolat azt mutatja, hogy Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai új szintre léptek. A Budapest-Toronto járat október 24-éig közlekedik, kezdetben heti 4 alkalommal júliusban és augusztusban pedig heti 5 járatot indítanak. A Budapest Airport vezér igazgatója szerint az új útvonal fontos mérföldkő, mert nem csak Kanada válik könnyebben elérhetővé, hanem az Air Canada hálózatán keresztül az Egyesült Államok, a Karib-térség és Dél-Amerika több célállomása is. A közvetlen járat így turisztikai, üzlet és családi utazások szempontjából is jelentős bővülést jelenthet. Jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélték azt a vádlottat, aki csak nem 20 magánszemét és több céget vert át éveken keresztül. A nyíregyházi törvényszék másodfokon helyben hagyta a büntetés tartamát, de enyhítette annak végrehajtási fokozatát, börtön helyett fogházban kell letölteni a 7 évet. Az ítélet szerint a vádlott 2009-től nagyobb összegeket kért kölcsön azzal a valótlan történettel, hogy Németországban elhunyt édesapja után jelentős örökséghez jut, de annak megszerzéséhez pénzre van szüksége. A hagyatékról fiktív leveleket is mutatott a sértetteknek. A kölcsönöket nem fizette vissza, és ezzel több mint 700 millió forintos kárt okozott, amelyből csak néhány millió térült meg. Az enyhébb fokozatot idősebb korával és romló egészségi állapotával indokolták. Bűnügyi kategóriában Gály János György a Szabolcs-Szatmár-Berekbár megyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának kiemelt főnyomozója kapta az év rendőre kitüntető címet. A több mint 20 éve szolgáló rendőr munkáját országos szinten ismerték el. Gály János 2002-ben járőrként kezdte pályafutását, később körzeti megbízottként dolgozott, majd 2015-től a bűnügyi felderítés területén folytatta szolgálatát. Kiemelten fontosnak tartja a vagyon elleni bűncselekmények felderítését, különösen azt, amikor az elkövetők azonosítása után az ellopott értékek visszakerülhetnek a sértettekhez. Az őrnagy szerint a sikeres felderítő munka ma már gyakran több vármegyére vagy régióra kiterjedő együttműködést igényel, ezért az elismerés az egész osztály közös munkájának is szól. Fiatal kollégáinak alázatot, folyamatos tanulást és kitartást tanácsol. Online kérdőívben várja a nyíregyháziak véleményét a város önkormányzata a fenntartható városi mobilitási terv felülvizsgálatához. A dokumentum célja, hogy hosszú távon javítsa az életminőséget és a környezet kímélő fenntarthatóbb közlekedési megoldások felé mozdítsa el Nyíregyházát. A tervezés során az önkormányzat és a Mobilissimus eddig is bevonta a lakosságot és a helyi partnereket, most pedig a folyamat végső szakaszában kérik ismét az észrevételeket. A kérdőív kitöltésével bárki jelezhet, milyen közlekedés fejlesztéseket tart fontosnak, milyen problémákat tapasztal a mindennapi közlekedésben, és milyen irányba változtatná a város közlekedési rendszerét. Az önkormányzat szerint a lakossági visszajelzések segíthetnek abban, hogy a készülő terve valóban a helyiek igényeire épüljön, és Nyíregyháza közlekedése élhetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb legyen. Országos első helyet szereztek a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium 8. tanulói a KNH Vigyázz Készpénz pénzügyi tudatossági verseny döntőjében. A budapesti finálét június 2-án rendezték meg, a megmérettetése pedig országszerte mintegy 16 ezer csapat nevezett különböző korosztályokban. A Szent Imrés lánycsapat Horváth Katalin, Nagy Emma Mizsák, Amira, Szántó Zsófia és Tarci Emma már a Debrecen Nyíregyházi régióban is több mint 1000 csapatot előzött meg, majd az országos döntőben is a legjobbnak bizonyult. A versenyen pénzügyi ismeretekre, kreativitásra és a mindennapi élethez kapcsolódó problémák megoldására is szükség volt. A nyíregyházi diákok korosztályukban közel 4000 versenyzőt utasítottak maguk mögé, és a 200 000 forintos fődíjat is elnyerték. Felkészítő tanáruk Virágné Román Zsuzsanna volt. Újabb bírságokat szabhatnak ki a debreceni CITL gyára a korábban a gyár területén kívül is megjelent zöld színű folyadék ügyében. Tompa Enikő, a Tiszapár debreceni országgyűlési képviselője közölte, a környezetvédelmi hatóság vizsgálatot indított, mert egy cég szabálytalanul engedett zöld színű folyékony hulladékot a csatornába. A jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is bírságot szabhat ki. Lőrinc Viktória miniszter soron kívüli vizsgálatot is elrendelt. Tompa Enikő szerint környezeti kár esemény gyors mintavételre, egyértelmű lakossági tájékoztatásra és nyílt kommunikációra van szükség. A képviselő kerekasztalt is kezdeményezne egy olyan szervezet létrehozásáról, amely az akkumulátorgyárak társadalmi kontrollját segítené. A kormány közben új környezetvédelmi főhatóság létrehozását és az akkumulátoripari szabályozás szigorítását készíti elő. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben, a kis jöveményeket pedig már a látogatók is megcsodálhatják. Az Ó Debrecen közlése szerint a kicsik egészségesek és nagyon aktívak, hol a szárazföldi pihenőhelyeket fedezik fel, hol anyjuk után indulnak a pancsolóba. A kapibarák más néven vízidisznók, Dél-Amerikában őshonos állatok és a világ legnagyobb rágcsálóinak számítanak. Félvízi életmódjuk miatt különösen kedvelik a vízes élőhelyeket, jól úsznak és gyakran a vízben hűsülnek vagy menekülnek esetén. A debreceni állatkert új lakói ezért már most látványos pillanatokat okozhatnak a közönségnek, amikor a kifutóban pihennek, mozognak vagy éppen a vízben játszanak. A kölykök születése újabb örömteli esemény az állatkert életében, és a családos látogatók számára is különleges látnivalót jelent a nyári időszakban. Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A Balaton is szezon június 20-án indul és augusztus 30-áig tart, ezzel a csűrűbb indulás sokkal nagyobb kapacitással, valamint több kerékpár szállítási lehetőséggel készül a vasúttársaság. Debrecenből az Aranypart Express biztosít átszállás nélküli eljutást a tó déli partjára, többek között Siófokra, Zamárdiba, Balatonföldvára, Balatonlelére, Balatonboglára és Fonyódra. A járat Záhony felől érkezik, érinti Nyíregyházát, Debrecen Csapókertet, Debrecent, Hajdúszoboszlót, Püspökladány, Szolnokot és Budapest Kelenföldet is. A MÁV szerint a vidéki nagyvárosokból induló közvetlen balatoni járatok tavaly csaknem 250 ezer utast vonzottak. A kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra távolsági utazásnál helyi jegyet kell váltani. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Karab Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. A fiatal kutató szerint a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógust, hanem olyan eszköz lehet, amely személyre szabottabbá és élményszerűbbé teszi az oktatást. A testnevelésben például játékos feladatok, pontgyűjtő rendszerek, egyéni kihívások és teljesítménykövetés kialakításában segíthet. A NetFit eredmények és más mozgásos adatok elemzésével a tanárok jobban igazítják a feladatokat a diákok fejlettségéhez. Karab Bálint az Agora Tudományos Élményközpontban robotikai előadásokat és táborokat is tart, ahol humanoid robotokkal, programozható eszközökkel és 3D nyomtatással ismerteti meg a fiatalokat. Már májusban megindult a politikai alapon megadott menekültjogi jogállások felülvizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A TASZ szerint az eljárások a hatályos jogszabályok alapján zajlanak, az érintettek pedig hivatalosan értesítették a vizsgálat megindításáról. A menekültügyi hatóság személyes meghallgatásra hívja be őket, ahol bemutathatják álláspontjukat és bizonyítékaikat. Ha valaki nem jelenik meg, a hatóság rendelkezésre álló dokumentumok alapján távol létben dönt. A döntéssel szemben bírósági jogorvos is lehetőség van. Magyar Péter korábban jelezte, hogy felülvizsgálják több, korábban Magyarországon menedéket kapott külföldi politikus ügyét is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország nem lehet nemzetközinek körözött bűnözők lerakóhelye. Magyar Péter szerint a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök vasárnapi bejegyzésében úgy fogalmazott, aki ennek ellenkezőjét állítja, az hazudik és saját szavazóit is becsapja. Magyar Péter arra reagált, hogy a Fidesz felszólította a kormányt, még aznap jelentse be, hogy Magyarország nem hagyja végre az uniós migrációs paktumot, amely a közlés szerint pénteken lép hatályba. A kormánypárti álláspont szerint továbbra is a magyar embereknek kell eldönteniük, kikkel akarnak együtt élni. A téma politikai vitát váltott ki, pénteken Budapesten tüntetést is tartottak a migrációs paktum ellen. Magyar Péter ugyanakkor azt hangsúlyozta, a kormány álláspontja egyértelmű, Magyarországon nem engednek teret az illegális bevándorlásnak. Nem törli el teljesen a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, de új formában dolgozná át azt. A kormány közlése szerint szükség van a tanárok munkájának értékelésére, de a jelenlegi rendszer túl sok adminisztrációt jelent, nem ad valós képet a pedagógusok teljesítményéről, és nem segíti megfelelően a szakmai fejlődésüket. A cél egy hatékonyabb, szakmailag megalapozottabb rendszer bevezetése, amely nem terheli feleslegesen a tanárokat. A mostani szabályok szerint az igazgatóknak évente értékelniük kell a pedagógusokat, az eredmény pedig az illetményeket is befolyásolhatja. A rendszer sok kritikát kapott, mert több tanár szerint feszültséget okozott a tantestületen belül, és előfordult, hogy kevés ponttal maradtak le a magasabb besorolásról, valamint az ahhoz kapcsolódó plusz juttatásról. Június 20-án indul a MÁV csoport nyári főszezoni balatoni menetrendje, amely hamarosan az elektronikus rendszerekben is elérhető lesz. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a vasúttársaság idén is kiemelten készül a balatoni utazási szezonra, hiszen évente mintegy 3 millió utazást tesznek vonattal a tótérségbe. A MÁV az elmúlt hónapokban a pálya állapot javításán és a lassú jelek számának csökkentésén dolgozott, hogy gyorsabb és kiszámíthatóbb legyen a közlekedés. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a járművek klímaberendezései megfelelően működjenek a nyári hőségben. A Balatonra közlekedő motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között akár óránként 160 km-es sebességgel is haladhatnak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ezek itt a sporthírek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A Debrecen hosszabbítás után 41-39-re legyőzte a román Csesen Bukarestet a női európai ifjúsági kézilabdaliga vasárnapi fináléjában. A budapesti négyes döntő második játéknapján az első alkalommal kiírt korosztályos sorozat fináléját a felnőtt női bajnokok ligája négyes döntőjének helyszínén az MVM Domban játszották. Az 53. percben a DVRC még 31-25-re vezetett, majd gyors egymás utánban 5 gólt kapott, sőt ellenfele az egyenlítésért támadhatott. Két időkérést, majd Tamit Vivien két fontos védését követően 33-30-ra megint ellépett a Debrecen. Már másfél perc sem volt hátra, a bravúrosan hajrázó román együttesnek mégis sikerült az egyenlítés, ezért hosszabbítás következett. A ráadás elején a hajdúságiak két percen belül háromszor voltak eredményesek, ezzel megalapozták végső sikerüket, mert a románok innen már nem tudtak visszakapaszkodni. Takács Vera 13, Kun Liliana 6 góllal járult hozzá a győzelemhez, négyen pedig 4 találattal zártak. Nyíregyházán a Városi Stadionban tartották a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlését. Ez volt a harmadik alkalom, hogy a Szabolcsi megyeszékhely adott otthon a rangos eseménynek, melyre az ország távoli pontjairól, így Körmendről és Szombathelyről is érkeztek résztvevők. Az esemény jól illeszkedik a Bütyök Szenz programba, a legendás futóra Kovács Józsefre idén több programmal is emlékeztek. A résztvevők között több olimpikon is ott volt, így Martinek János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, a korábbi nyíregyházi ökölvívó, a Moszkvában bronzérmet szerző Váradi János, és a Párizsban 5. Kovács Rihárd is megtisztelte az eseményt. Előadást hallhattak az érdeklődők több témában is, és megismerkedhettek a városba érkezők az atlétikai centrummal is. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: További felében térségünkben a maximumok 28-33 fok között alakulnak, szükségünk lesz a folytatásban is az esernyőre. Ugyanakkor napsütésben is lehet részünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Megint ugyanúgy okodunk ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
2: A motorosok
1: hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom a motoros, akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorra, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóval azért hangosnak annyira nem nevezhető, de azért egy idő után én is adom, és olyan hálások integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
2: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánca, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
1: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott ezer lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
2: És megszámoltad?
1: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg sisakban, meg
2: mindenben. 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
1: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jöttél ide fel? Tehát hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a törvény, és akkor már futásba mentem lefelé.
2: Hogy... Ja, úgyhogy azt végignézted, miközben az ezer lépcsőt megtetted lefelé, hogy ő
1: persze, mert messziről láttál. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az autó, meg az a három alak, aki ott nézegeti és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes lefelé gyorsabban.
2: Én is csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy embert.
1: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt, jó sportolást! Laci, mit hoztál nekünk?
3: Kérlek szépen, alakul az, amit te mondasz, úgyhogy szerintem valahol játsszuk meg a Mexikó-Portugália döntőt a labdarúgó világbajnokságon, mert kezdődik majd a foci VB, és az egyik szuper számítógép kidobta, hogy esélyesek a portugálok, tehát egy ilyen nagy hiper-szuper számítógép.
2: Ez nem jó, mert az otcokat rontja, hogyha egy szuper számítógép
3: igen,
2: is megjósolta.
3: Mexikó pedig szintén megjósoltatta az állatkert lakóival, hogy hogy szerepel majd a mexikói válogatott. Hát nagyon kis csalafinták voltak, mert az elefántoknak választani kellett mondjuk a két kirakott kaja közül, és mondjuk a nyilván a mexikói zászlóhoz mentek, mert ott hatalmas dinnyék, meg mindenféle volt, másikhoz meg csak dinnya héj. De az elefántok megjósolták, hogy Mexikó nyeri. Jött az arab papagáj, az arab papagája szintén oda repült a mexikói zászlóhoz, a gazdájához, lehet, hogy őt ismerte, a másikra meg azt se tudta kicsoda, mindegy, azt a meccset is megnyerik a mexikóiak. Egyedül azt hiszem a Dél-Koreával voltak bajban, a Dél-Korea elleni meccsen, mert ott meg valamilyen állatnak ki kellett volna nyitni a dobozt, és amelyiket hamarabb kinyitják, az lesz a győztes. Hát egyiket sem sikerült kinyitni, így azt mondták a mexikóiak, hogy akkor döntetlen. És ezzel Mexikó tovább is jut a csoportjába.
2: Igen, egyértelmű, így van.
3: Így van, úgyhogy zajlik az élet, most már minden tényleg foci VB lázban ég, és ez azt jelenteni, hogy Mexikó tovább jutna a csoportból, akkor megint tenne egy lépést Gabi álom döntője felé, azaz lenne egy Mexikó-Portugália. Mondjuk nekünk átlag nézőknek nem biztos, hogy ez olyan nagyon izgalmasnak ígérkezne, de sosem.
2: Meg ki tudnánk elképzelni.
3: Portugálokat azért.
2: Hát franciákat?
3: Most, igen, mondjuk szívesebben megnéznék akár egy francia válogatottat, akár a spanyolokat is megverik a mexikóiak szerintük. Mm-hmm. Igen. Meg,
2: megbeszélték, mert ugye egy nyelvet beszélnek.
3: Nem, Uruguay veri meg azt hiszem a spanyolokat. Oh. Úgyhogy igen, hát azért ott egy kicsit, mintha Dél-Amerika felé húzna az állatok szíve. Szóval én a szuperszámítógép szerint Spanyolország lesz a világbajnok.
2: Ó, ez jó hír, mert a portugálok lesznek, csak mondom. Az én számítom.
3: Ott van a szomszédban, nem azt nem szoroz, nem olyan.
2: Nem, mint Japán meg Kína.
3: Igen, végül is hasonlóan néznek ki, meg közel laknak egymáshoz.
2: Meg teljesen ugyanolyan nyelvet beszélnek, mármint hogy számunkra idegen nyelv.
3: Majdnem, igen. Mi is ezt mondtuk, hogy aki spanyolót ott biztos megérti, a portugált is nem.
2: Még országon belül sem értik egymást.
3: Igen, vannak átfedések, de azért mégsem. Szóval kezdődik majd a világbajnokság, és hát kíváncsian várjuk majd az összecsapásokat. Kíváncsian vártuk tegnap Cigándon a cigán Nagykadizsa összecsapást is, mert hogy a tét az MB2-be jutás volt. A cigániak 10 éve szerepeltek utoljára az MB2-ben, a nagykadizsaiaknak 24 éve. Nyilván ezt a két csapatot jól összesorsolták, tehát így át kellett utazni a fél országot. Az első meccsen 2-2 volt, viharos körülmények között, mert szó szerint vihar volt, lecsapott Nagykadizsán a vihar, és ezért félbe is szakadt a meccs. Hát úgy tűnik, hogy ez a párharc ez már csak erről marad emlékezetes, mert a cigándi meccs kedlős közepén is leszakadt az ég, bár itt nem villámlott semmi, csak jött egy ilyen futózápor, aztán még egy. Nem volt igazán látványos meccs, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy viszonylag kevés volt a helyzet, inkább a Nagykanizsának voltak talán nagyobb helyzetei a rendes játékidőben, de 0-0 volt, ez pedig azt jelentette, mint az első meccs 2-2 lett, hogy jött a hosszabbítás. A hosszabbításban volt azért a cigánnak is lehetősége, sőt, még a rendes játékidő utolsó percében is, hogy befejezze a meccset, aztán a Nagykanizsa szerzett vezetést, és 3 perccel később a 111. percben is biztosították a győzelmüket. Fantasztikus volt egyébként a hangulat. Nagykanizsáról nagyon sokan érkeztek szurkolók, hát a cigándiak meg teljesen megtöltötték gyakorlatilag a lelátót, tehát több ezren voltak a cigándi pályán. Ezúton is tényleg azt mondom, hogy emelem kalapom a szervezők előtt, mert ennyi embert azért koordinálni nem volt egyszerű történet. Személyesen ott voltam egyébként a meccsen, hát pont a cigándi ultratábor volt mellettem, akik azzal szórakoztattak minket, mindig bedobáltak egy-egy füstbombát a pálya szélére, úgyhogy...
2: Itt nincsenek büntetések az MLS részére?
3: Dehogy nem, amikor véget ért a meccs, akkor az MLS ellenőr nem győzte végigjárni a szektorokat és fotózgatni a füstgránátokat, amik ott maradtak, meg a letört székeket a nagykanizsai szektorban, de azért milyen diplomatikusak voltak. Amellett, hogy ugráltak a kanizsaiak és letörték a székeket, azért visszahelyezték utána mindegyiket a helyére, hogy nem mi voltunk. Ez már így volt itt.
2: Celuxot tépje már nekem is.
3: Körülbelül.
2: Legalább addig bírja ki, hogy kimegyünk a stadionból.
3: Mint a rossz gyerek az oviba, hogy valamit tönkretett, de azért visszateszi, mintha nem ő lett volna. az már el volt, technokollal megragasztottuk.
2: Igen, így volt, mikor jöttünk.
3: Jött az ellen, hát lefotózom azt is, tehát így voltak ilyenek is, de egyébként hozzátartozott egy picit a hangulat, sportszerű volt ilyen szempontból a meccs. A végén, a meccs végén azért a vendégek edzőjét, az egy dolog, hogy a magasba dobálták a játékosok, de az interjú kellős közepén meglepték egy rakás hideg vízzel, tehát ahogy az ilyenkor szokás, meglacsolták, úgyhogy hát ők örültek nyilván ennek a találkozónak. A Máté Szalka pedig az NB3-ba jutásért játszik, és nyert 4-0-ra Somogy megyében, úgyhogy nagy lépést tett a feljutás felé, jön még majd egy visszavágó, de ez gyakorlatilag innentől már formalitás. Kis Norbert pedig megnyerte a hétvégén a Szlovákia ringen mind a négy futamot. Ugye négy versenyt rendeznek egy versenyhelyszínen, vagy négy futamot rendeznek egy versenyhelyszínen. Van egy időmérőedzés, az időmérő után mindenki elrajtol abban a sorrendben, mint a Forma 1-nél, hogy az első rajtkockával, ezeket általában Kis Norbi mindet behúzza, tehát rajtcélgyőzelemmel, de hogy izgalmas legyen, ezért a második futam mindig fordított rajtrácsos, azaz az első nyolcat megfordítják, ahogy befutottak, és így ugye a nyolcadik helyről kell rajtolnia. Ez sem okozott gondot a Révész Racing versenyzőjének, mert ezt is megnyerte szombaton, és vasárnap ugyanez volt a helyzet, úgyhogy négy verseny, négy győzelem, és hát óriási lépés megint az EB címvédés felé.
2: Oké, ez a fordított rajtrács egyébként senkiben nem hoz egyfajta gondolatot, hogy akkor jó lenne nyolcadikként beérni, hogy akkor
3: a következőnek első
2: helyről induljunk?
3: Hát biztos, hogy vannak, akik így taktikáznak, hogy az első futamban, ha úgy érzi, hogy nagyon nem megy, de az első futamban meg több pontot adnak, tehát ott, hogyha jó helyen végzel, akkor nem biztos, hogy megéri. Úgyhogy szerintem, hogy nem nagyon taktikáznak, de azért láttam már olyan embert, aki nagyon mosolygós volt egy hetedik hely után, mert tudta, hogy a következőnél az első sorból indul. Igen. De a legjobbak hátulról is fel tudnak zárkózni, és hát Kis Norbert ezt megint.
2: Hát őt már nem tudják eléggé hátra tenni. Nem. Rajta csak az, vagy a többieként csak az segítene, hogyha azt mondanák, hogy mindenkinek azt mondanak, hogy kettőtől van a verseny, csak Norbinak mondanának 3 órát. Talán lenne esélyük a többieknek.
3: Hát 3, mert nem olyan hosszú egy verseny, hogy legalább legyen egy fél órája felzárkózni. Igen, tehát ez így, Norbi még ott zuhanyozna, még nézegetne, még a gumit szerelgetni.
2: Mi ez a zaj?
3: Hát elrajtoltam, hogy abbet járjál, de üljünk csak be. Így nem jöttem fel csak a második helyre. Igen. 4 kör hátrány volt.
2: Törőközőben ott ülnek.
3: Igen, hát egy hete arról beszéltünk, hogy a nyitófutamon Mizánóban defektet kapott, tehát ott kivágták a gumiját konkrétan menet közben, és így is 6. lett, tehát, és az első körben szakadt ki a gumi, vagy a másodikban, azt hiszem, tehát úgy végig menni egy versenyt, tehát oké, most sokan mondják, egy kamionon hátul több kerék is van, tehát nem csak egy, akkor nem tudott volna bebenni, hanem van egy belső gumi is, meg egy külső, a külső kiszakadt, meg szétment a felni.
2: Ő egyébként a kamionversenyzés Chuck Norris-a, tehát rá nem hat se a fizika,
3: semmi. Hát emlékszem annak idején, talán elmeséltem, amikor az első idénye volt, akkor egyszer tönkrement a turbója, de az is azért ment tönkre, mert az ellenőr tönkretette. Tehát amikor ellenőrzték a turbónak az átengedő képességét, vagy valami nyomat, olyan, mint egy pingpongütő valami olyasmi eszközzel oda kellett elé tartani, és akkor, hogy mennyi erővel bírja azt beszívni, és ettől az ott valami műanyag darabot beszívott, vagy nem tudom, mi történt, és hogy ettől ment tönkre a turbó is. Tehát már az ellenőr teszi tönkre az autóját, és tényleg, mint Chuck Norris, úgyis megnyeri. Hát turbó se kell. Úgyhogy örülünk neki, egyszer volt olyan, amikor széttört a féktárcsája, ha emlékszem, akkor nem. Az meg anyaghiba miatt volt, de szerintem már a gyárban is úgy vannak vele, hogy mondjuk már izgalmasabbá, hagyd már ki belőle egy kis anyagot a nyersanyagból. És akkor így akkor nem tudott nyerni, de most a hétvégén igen. Este pedig futszál meccsek, nagyon nagy téttel. Mind a két csapatunknak, azaz a régióban, a Deacnak és a Nyíregyházának is nyernie kell. A Deac nyer, ha jól számolom, akkor bronzérmes. Mert hogy legutóbb döntetlent játszott Veszprémben, és büntetőkkel megnyerte azt a párharcot. Úgyhogy így, ha jól számolom, akkor ők vannak előnyben. És a másik meccsen pedig a döntőben az Újpest Nyíregyháza mérkőzés alatt pedig az Újpest vezet 2-1-re, ahhoz, hogy életben maradjanak a Nyíregyháza reményei, este nyernie kell a Continental Arénában. Várhatóan megint teltház lesz nagyon sok szurkolóval. A klub kitette, hogy akinek érvényessége volt a legutóbbi meccsre, az most is érvényes, úgyhogy lehet jönni, és várhatóan nagyon sok spari szurkoló is ismét megtiszteli majd a jelenlétével ezt a meccset, úgyhogy hát mindenki abban bízik, hogy sikerül majd ezt a mérkőzést megnyerni, és akkor az 5. mérkőzésen Budapesten dől majd el a bajnoki cím sorsa. Meglátjuk majd, holnap elmondom az eredményeket.
2: Köszönjük előre is, megköszönjük ezt is. Ez volt a Sport Összefoglaló, most pedig zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.
4: Tudtam

0: szárnya.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mit gondolsz a mai fiatalok iskolai megjelenéséről?
3: Tehát egy kislány azért maradjon meg a smink alkalomra. Tehát ha minden nap úgy mész sminkelve és teljesen ilyen full make-upba, akkor mi lesz, amikor egy bárra készülsz?
2: Hát, akkor még több smink.
4: Akkor minden lesz.
2: Akkor műhaj, meg nem tudom.
4: Meg vagy műszempilla.
2: Meg jó, na. Jön már a műszempillás időszak is.
3: Jó. Már egyszer be kell rakosgatni. Egyesével. Jaj, te képes vagy ott feküdni órákat.
4: Ó, de jó az.
2: Órákat kell ott feküdni?
4: Nem, másfél óra, maximum kettő, de olyan jót tudok aludni, hogy az hihetetlen. Tehát az egy regenerációs folyamat minden nőnek.
2: És akkor csak mondja esetleg a pillás, hogy ne horkoljon.
3: De figyelj már, hát a kínaiaknál lehet kapni olyat, ilyen öntapadós matricás, múltkor néztem, ami pár ezer forint, az egész sor megvan. Fogod, felragasod, kész.
4: Jó, az úgy is néz ki, nem értesz hozzá. De hogy igen, nagyon jót lehet pihenni, nekem meg szokta kérdezni a pillásom, hogy jót aludtál, és mondtam, hogy igen, horkoltam. Nem, akkor jó. De volt már, hogy arra ébredtem, hogy mivel egyenesen fekszel, és ugye nincs a nyakad úgy megtámasztva, arra kellettem, hogy kicsit felhorkantottam.
2: Nekem is volt már olyan, hogy ilyen valami kezelésem, vagy valami feküdtem, és akkor utána így...
3: Na várj!
2: Csak egy ilyen röpjelmű.
3: Most kijön belőlem a férfi. Ezt miért kell mindig csinálni? Tehát lenő a műszempilla.
2: Amikor mi
3: is,
2: ezt nem veszük észre.
4: Igen, amúgy. Nem. Ezek az apró kicsi részletek, amik fontosak. Vannak olyan szépségszalonok egyébként, ahol úgy csinálják, hogy míg kapod a szempillát, addig a lábadat már megpedikűrözik, és még a kezedet is csinálják. Tehát ez a teljes mennyország.
3: Hallgatok, nem látják. Mi Bélával ilyen tátott szájjal hallgatjuk ezeket a...
2: Marra meg extázisban van.
4: Én teljesen rápörögtem, milyen jó lenne amúgy.
2: De figyelj, most ne arra, hogy már most ebből, most a kisiskolások itt hallgatnak minket éppen 8 óra eltesülve.
4: De nekik nincs rá pénzük, úgyhogy mindegy.
3: Üzenjük az
2: anyukáknak. De a szülőknek van.
3: Igen.
4: Jó, és de ők meg nem adnak.
2: Nem szabad.
3: Bocsánat, hogy ilyen vulgáris leszek, de olyan büdösek lehettünk mi 7.-8. hogy bejött oda hozzánk a töritanár, az akkor is mondta, hogy na akkor ablakot kicsapni, mert...
4: De mindig
3: és
4: amúgy.
3: Mi nem éreztük ezt magunkon. Na de hát volt rajtad egy póló, egy vastag pulcsi, azon egy nejlon köpeny, mert az volt kötelező, és csak azt lehetett kapni. És
2: akkor ami rázott folyamatosan, mert elmentél valaki
3: meg az alatt
2: olyat ütött rajtad.
3: Ma ilyen légáteresztő pólókról beszélünk, ez bent tartott mindent. Te voltál a leghátrányosabb helyzetben, mert te kosarasztál. Mit csinálnak a kosarasok? Feltett kézzel védekeznek. Te meg ott állsz, egy 2 méteres benga áll a center előtt, mint kis irányító, hogy felnézel, persze, vagy stb.
2: Szagolgatod. Hát nincs erre idő, Lacikám. Olyan gyors a játék, hogy ott szellőzés van.
3: A harmadik negyedben? Hát ott már azért.
2: De utána, amikor bemegy hozzájuk az öltözőbe,
3: ott mi van?
2: Mondjuk, mint edző, vagy valami. Hát ott van büdös.
3: Meccs közben nincs mi? Ez a bekapcsoljuk a klímát, és elszívjuk.
2: Meccs közben azért annyira én nem érzem.
3: És akkor gondolj
2: bele, a konditeremben jobban érzem.
3: Ez van rosszabb, például a birkózás. Ott, amikor már két ember egymást gyűri abban a kis szűk testes
2: félcsupaszon, vagy hát úgy mondom, majdnem félcsupaszon.
3: Igen, és ott akkor egymást szagolják 2 centiméterre.
2: Kertész alsóba. És akkor ott, és akkor van egy feszítő fogás, amikor a hónalja oda kerül, és az a lényeg, hogy ott kell tartani.
4: Kopog le.
3: Nem elég, hogy törik össze a füled, de még egyébként az is. Na most az összes birkózó edzőtől majd mindjárt kapunk üzeneteket. Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
2: Vagy az most is van.
3: Tehát eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk, tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen testesen.
2: Mell alá,
3: és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
4: Ennél
3: tehát,
4: feljebb.
3: Tehát, hogy törzs semmi nem volt.
2: Hát azért meghosszabbítsák a lábukat.
3: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
2: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt. De ez hát, hogy meghosszabb.
3: Igen.
4: Az rövid. Én vagyok amúgy.
2: Te tacskótestű vagy?
4: Persze.
2: Hát miért lenni?
4: 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba.
2: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek igen. Szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
3: De a mai napig emlegeti, hogy apa, olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
4: Persze.
3: Orta, boldog volt, osztálytársainak
2: mi tetszett. Mi is boldogok akkor, voltunk, mert megdicsért a lányom.
3: Így van.
2: És ennyi. Mindenki boldog, nem?
4: Ennyi. Mi a jó
2: ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta hülye.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

Walk with me, jó reggelt, ez a Sunshine FM, Félix Jándala szólt 6 óra 16 perckor, és hát úgy néz ki, hogy ma is jó időnek nézünk elébe, úgyhogy ennek megfelelően öltözködjetek, mert akár a 30-32 fokot is elérheti majd a levegő hőmérséklete, ám hideg és melegfronti tünetek együtt jelentkeznek, ugyanis időjárásunk még nem igazán tudta eldönteni, hogy most akkor legyen már nyár, vagy csapjon még vissza néha tavaszias őszbe. A következő két napban lesz 30 fok, aztán meg majd lesz 20 fok, úgyhogy itt egy ilyen komolyabb beesésre kell számítani a hétvég előtt. Nem feltétlenül lesz felékig tejföl a hétvégi időjárás, úgyhogy egyelőre ami van, azt mindenképpen élvezzétek, használjátok ki. Szóval 30 fok lesz a napi csúcs, és hát ennél azért volt több is, Mohácson például 36 fokot mértek még a 90-es években. Hát a jelenlegi 16-nál pedig jóval kevesebb volt Zabarban, 2 fokot mértek 2008-ban, úgyhogy ők ott nem jártak olyan jól, mint például mi itt vételkörzetünkben. Na, és hát a mai névnaposokról pedig annyit, hogy Félix, Boldog és Diana, illetve előd névnapok vannak, szóval ne felejtjétek őket felköszönteni, és ne felejtjetek olykor-olykor rápillantani azért a Sunshine Facebook oldalára, ugyanis ma is témával érkezem, amihez jár persze páros mozibelépő, a Cinema City Magyarország jóvoltából, és hát van még egy másik elérhetőségünk is, például a weblapunk, ahol sok-sok hasznos információt tudhattok meg, aktuális napi friss hírekkel kapcsolatban is, úgyhogy a sunshine.hu-t érdemes azért néha-néha megnézni. Illetve ott van még az SMS és Viber számunk, mint egy kommunikációs csatorna, úgyhogy ne habozzatok írni. Hogyha segítségre van szükségetek, vagy ti segítenétek másokon, 0620 316 3000. When I met you in the

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Ma nyújtja be a Tisza az uniós forrásokhoz szükséges törvénycsomagot. Varjú László lett a DK új elnöke. Három körözött férfit hoztak haza külföldről. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Ma nyújtja be a Tisza párt azt az átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, amely az uniós források felszabadításához szükséges jogszabálymódosításokat is tartalmazza. A csomag része az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati rendszerének átalakítása, az integritás hatóság jogköreinek bővítése, valamint a közkiadások átláthatóságát szolgáló intézkedések. A parlament előtt van a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat is, amelyet a Tisza szerint azért kell megszüntetni, mert nem az eredeti célját szolgálja. Magyar Péter miniszterelnök május végén Ursula von der Leyennel tárgyalt az uniós források felszabadításának feltételeiről. A kormány célja több mint 16 milliárd eurónyi támogatás lehívása. Varjú Lászlót választották a Demokratikus Koalíció új elnökének. A pártközlése szerint az online pártszavazást június 3 és 7-e között tartották, azon minden szavazati joggal rendelkező DK tag részt vehetett. A pártelnöki posztért eredetileg ketten indultak, Varjú László mellett Bakk István is jelölt volt, ő azonban a szavazás alatt visszalépett. A Demokratikus Koalíció hangsúlyozta, hogy az elnököt a párt megalakulása óta nem kongresszusi küldöttek, hanem a teljes tagság választja meg. A DK-nak azért kellett új elnököt választani, mert Dobrev Klára és a teljes elnökség az országgyűlési választás éjszakáján lemondott, miután a pártlistája nem érte el az 5%-os parlamenti küszöböt. Az új elnököket és elnökségi tagokat a DK június 13-ai kongresszusán választják meg. Három nemzetközi körözés alatt álló férfit szállítottak haza Magyarországra az elmúlt napokban, a magyar rendőrök külföldi hatóságokkal együttműködve. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint június 4-én az Egyesült Államokból hoztak haza egy ukrán állampolgárt, akit embercsempészés miatt jogerősen kiszabott 2 év 6 hónap fegyház büntetés letöltése miatt köröztek. Egy nappal később Beirutból szállítottak Magyarországra egy szír férfit, aki ellen szintén embercsempészés miatt adta ki nemzetközi elfogató parancsot, és aki álnevekkel próbálta elkerülni az elfogását. Június 6-án Dubajból hozták haza Er Lászlót is, aki befolyással, üzérkedés miatt kiszabott 3 éves szabadságvesztés elől szökött külföldre. A férfit a médiában korábban a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették, neve több nagy visszhangot kiváltó büntető ügyben is felmerült. Mecsér Tamás rendőr dandár tábornokot bízza meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök. A belügyminisztérium közlése szerint június 8-ai hatállyal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, és ugyanettől a naptól Mecsér Tamás kerül az ORFK élére. Az új vezető 1988-ban kezdte pályafutását nyomozóként, a kazincbarcikai rendőrkapitányságon később elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd jogász diplomát is szerzett. Vezette az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányságot, majd Borsod-Abaúj-Zemplénben bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesként dolgozott. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsosi címet, az év rendőre elismerést és a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét is. A rendőrségnél más vezetőváltás is történt, a budapesti rendőrfőkapitányság élére nemrég Balicska Norbert Tamás nevezték ki. Közel 10 év bujkálás után fogtak el a rendőrök egy 59 éves férfit, akit még 2017-ben ítéltek el jogerősen 5,5 év szabadságvesztésre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A jogerős ítélet után ismeretlen helyre távozott, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, ezért elfogató parancsot adtak ki ellene. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei felderítők széleskörű kutatómunka után a 60-i rendőrökkel közösen összehangolt akcióban csaptak le 60-ban. A férfi elfogásakor ukrán állampolgárként mutatkozott be, de ezt semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni. Büntetésének elévüléséhez már csak 6 hónap hiányzott volna. Az elfogása után büntetés végrehajtási intézetbe vitték, ahol meg kell kezdenie az 5,5 éves szabadságvesztés letöltését.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kánikula, gomoly felhős idő, ha közeledő front előtt, erre kell készülni, mérsékelni, hol élénk lesz a téli eszél, a maximumok 30 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Taylor Swift énekelt a Fate of Ophelia című dalával, 6 óra 30 perc van, és hát közben pedig rövidesen ki lesz majd Facebook oldalunkon egy téma. Hány országban jártál életed során, akár fel is sorolhatnád, hogy melyek ezek. Elképzelhető, hogy nagyon sokban, de az összesben elképzelhető az is, hogy nem. Ugyanis van a világon 150 ember, akik a világ összes országában jártak, és ők egyfajta ilyen találkozón szoktak részt venni. Tehát azok, akik az összes országot meglátogatták valaha életük során, ők össze szoktak gyűlni minden évben Portugáliában. Na hát erről beszélgetünk majd a ma reggel folyamán, és éppen ezért innen bukkant fel a kérdés is, hogy hány országban jártál mindez idáig. Szóval Facebook oldalunkon találkozunk. Üzemanyagár változás nem lesz a mai napon, úgyhogy marad nagyjából az átlagára 95-ös esetében 645 forinton, a gázolaj pedig 675 forinton, és marad az is, hogy Félix és Boldog névnap van, úgyhogy ne felejtjétek őket felköszönteni, és ne felejtjetek a Sunshine-nal se tartani, ugyanis jönnek a jó zenék, többek között majd Lana Del Rey Summertime Sadness-ével, előtte viszont itt van Ray Dalton is. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szigorúan fellépne az orvosbárók ellen a kormány. Már ezen a héten benyújthatják az új médiatörvényt. Eljárások indulhatnak volt kormányzati szereplők ellen. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szigorú fellépést ígért az úgynevezett orvosbárókkal szemben Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Mi Hazánk képviselőinek kérdésére azt mondta, a Tisza kormány olyan erős, fenntartható állami egészségügyet szeretne, amely mindenkit egyenlően képesen látni. Ehhez újra kell szabályozni az állami és a magánellátás közötti átjárást, be kell zárni a kiskapukat és meg kell szüntetni a szürke zónás megoldásokat. Hegedű szerint valódi ellenőrzésekre és érdemi visszajelzési lehetőségekre van szükség a betegek, tartozók és dolgozók részéről is. A szabad szülészorvos választás ügyében szakmai és női érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetnek majd. A miniszter szerint nem a régi rendszer automatikus visszaállítása, hanem az intézményekbe vetett bizalom erősítése lehet a megoldás. Végül az állami vezetők VIP ellátásának felülvizsgálatát is ígérte. Már ezen a héten az országgyűlés elé kerülhet az új médiatörvény. Erről beszélt Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője és jogi szakértője. A politikus szerint a médiatörvény módosításának egy rövidebb része már szerepel a benyújtott plakáttörvényben, de emellett készül egy átfogó bújjog szabály is. Mellétei Barna Márton azt mondta, ő is intézi a tervezetet és megfogalmazza róla a véleményét. Hozzátette, amint elkészül a végleges verzió, benyújtják a parlamentnek. A részleteket egyelőre nem ismertették a nyilvánossággal, így még nem tudni pontosan, milyen területeken változtatna a kormány a média szabályozáson. A módosítás várhatóan a politikai kommunikáció és a médiapiac működésének újra szabályozásához kapcsolódhat. Magasrangú volt kormányzati politikusok ellen is indulhatnak eljárások az integritás hatóság vezetője szerint. Bíró Ferenc a Politikónak arról beszélt, hogy az Orbán kormány időszakában szervezett módon károsíthatták meg az államot és az uniós költségvetést. A hatóság gyanúja szerint három egymással összefüggő vállalat nyerhette el a közbeszerzések jelentős részét, miközben az árakat mesterségesen felhajthatták. A túlárazás mértéke akár 3,5 milliárd euró is lehetett, a cégekhez kerülő állami megrendelés értéke pedig elérhette a 10 milliárd eurót. Bíró szerint a közbeszerzési rendszert manipulálhatták, az elfolyt pénzek egy része pedig már külföldre kerülhetett. Az integritás hatóság vezetője arról is beszélt, hogy korábban politikai nyomás és megfélemlítés érte a vizsgálatok miatt. Több ELTE professzor nyílt levélben tiltakozik Maruzsa Zoltán visszatérése ellen az egyetem bölcsészettudományi karára. A volt köznevelési államtitkár 14 év fizetés nélküli szabadság után május 15-én tért vissza korábbi munkahelyére. Az oktatók levelükben azt írják, tisztában vannak az egyetem munkajogi kötelezettségével, de szerintük az ügy nem kezelhető kizárólag jogi kérdésként, mert az egyetem értékközösség is, amelynek működését szakmai, morális és autonómiai szempontok is meghatározzák. A levél aláírói szerint az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikai intézkedései csorbították az oktatás szabadságát és az iskolai autonómiát. Hangsúlyozták, hogy nem személyes megbélyegzés a céljuk, hanem nyílt szakmai párbeszédet szeretnének. Azt is javasolják, hogy vizsgálják felül a hosszú fizetés nélküli szabadság után visszatérő felső oktatási dolgozókra vonatkozó szabályokat. Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás nem csak az e-rollerekre, hanem más elektromos mikromobilitási eszközre, így az e-gördeszkára, az e-biciklire és a szegvélyekre is vonatkozik. Az érintett területeken ezeket csak tolni vagy kézben vinni lehet majd. A tiltás a város forgalmas turisztikai pontjait, valamint az iskolák és a rendelő környékét is érinti. Szegédi Gyula polgármester szerint azért döntöttek a szigorítás mellett, mert sok lakossági panasz érkezett, és megnőtt a roller balesetek száma is. A városvezetés a turisztikai csúcs szezon előtt szeretné csökkenteni a veszélyhelyzeteket, különösen azokon a részeken, ahol sok gyalogos, gyermek vagy idős ember közlekedik. A helyi sebészként is dolgozó önkormányzati képviselő Kerekes László szerint a balesetek gyakorisága miatt elkerülhetetlenné vált a korlátozás, bár vannak, akik kételkednek abban, hogy a rendeletnek valóban lesz visszatartó ereje.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben a pollen terhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik, többfelé készülhetünk kánikulára, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében ismét jellemző lehet a migrénvérnyomás ingadozás. A maximumok a következő napokban 21-33 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en. Mi játsszuk a jó zenéket.
2: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Csak

energiával és lendülettel áll a kis Jazz Glinda, ez volt a Summer's Back. 8 perc múlva pedig már 7 óra. Most június 9-e van, és ez egy nagyon fontos dátum lehet, de hogy kinek? Hát többek között a termelőknek, akik például még nem adták be a fagykár bejelentésüket, ugyanis június 9-e az a nap, a mai nap, amikor az utolsó határideje van ennek, így is eddig hosszabbították meg a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét, úgyhogy az érintetteket arra tudom csak buzdítani, ha még nem tették meg, akkor a káreseményeket továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő rendszerében lehet rögzíteni. Sőt, időközben egyébként az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közölte, hogy módosítottak a dolgokon, a Hungaromet felülvizsgálta és pontosította az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, illetve a domborzati viszonyokat, az adatfrissítés során pedig így jobban el tudnak igazodni azok, akik káreseményt szeretnének bejelenteni. Szóval a mai nap az utolsó határideje, kedves termelők, a fagykárok bejelentésének. Na, és közben megérkezett Facebook oldalunkra a téma is, amelynek a kérdése nagyon egyszerű. Hány országban jártál már? Írd meg, és vidd el a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Friss hírek, információk nem sokára. Előtt itt van Blondish és Stevie Appleton. Ez a Never Walk Alone.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, biztonságos célbaérést kívánunk mindenkinek. Horváth László gépjármű szakoktató a vonal végén. Hogyan tudnak a hallgatóink, autósaink eligazodni Debrecen területén? Mire számítsanak? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát egy csodálatos hírrel szeretném kezdeni a mondandómat. A Füredi Csigekert Szabolőrünk hatalmas nagy kereszteződést visszakaptuk a forgalom szempontjából. Most már nagyon-nagyon biztonságosan és ragyogóan kialakított közlekedési csomópontban tudunk közlekedni. Sajnos ezt nem tudom elmondani, az Erzsébet utca piacos a kereszteződésében még továbbra is tartanak a munkálatot, tehát ott lezárás, torlódás van. Valamint még azt szeretném megemlíteni, hogy a jó idő hatással rengeteg kerékpáros, rolleres és motoros közlekedés. Vigyázzunk egymásra, hogy balesetmentes közlekedéssel tudjuk végigvinni a mai napot is.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Új Intercity-k érkezhetnek a debreceni vonalra. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Szigorít a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásán. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új emeletes Intercity motorvonatokat ígér a kormány a Debrecen és a Nyíregy

0: már nyáron megújulhat a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Folytatódik a közvilágítás fejlesztés a Debrecen Józsán, ezért a következő hetekben fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől a vállalkozók útján. Az önkormányzat mintegy 750 méteres szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít. A munkák június 9-én kezdődnek a meglévő közmű vezetékek feltárásával és kutató árkok ásásával. A közvilágítási oszlopok darúzását várhatóan június 11-én és 12-én végzik, majd június 15 és 19-e között a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítése következik. Az új hálózatot várhatóan június 30-áig kapcsolják be. A fejlesztés bruttó 42 millió forintba kerül, és teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett útszakaszon. A munkavégzés idején helyi forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Szigorít a kormány a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. A pénteken hatályba lépett döntés értelmében a Fülöp-szigetekről Örményországból nem érkezhetnek új munkavállalók gyorsított eljárásban Magyarországra. A már itt dolgozók ugyanakkor továbbra is kérhetik tartózkodásuk meghosszabbítását. A Drengpolder stratégiai igazgatója szerint, ha a vállalatok nem találnak elegendő munkaerőt, alternatív megoldásokhoz folyamodhatnak, csökkenthetik a termelést, automatizálhatják a folyamatokat, vagy akár más országban helyezhetik át a gyártást. A szakember hangsúlyozta, hogy a vendégmunkásokat ugyanez a bérezés illeti meg, mint a hasonló munkakörben dolgozó magyar munkavállalókat. A kormány célja a hazai munkaerő védelme, miközben a gazdaság több ágazatában továbbra is jelentős munkaerőhiány tapasztalható. Ismét használhatják a gyalogosok az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében található gyalog átkelő helyet Debrecenben. A zebrát korábban vízvezeték csomópont építési munkák miatt zárták le, a környéken pedig ideiglenes forgalmi rend volt érvényben. A kivitelezés ideje alatt többen a kordonokon áthaladva próbáltak átkelni, annak ellenére, hogy ez tilos és balesetveszélyes volt. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom újra a megszokott rend szerint haladhat, és a közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. A térségben ugyanakkor tovább zajlik az ivóvízvezeték rekonstrukció, amely a város vízellátásában fontos, több mint 70 éves vezeték szakasz megújítását szolgálja. A beruházás több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátásához járul hozzá.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban kánikulára kell készülni gomoly felhős idővel a közeledő front előtt, mindemellett mérsékelt, néhol élénk lesz a déli szél, a maximumok 30 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt és jó utat, bármilyen közlekedési eszközt is választottatok a mai napra. Hát érdemes szellősebben felöltözni, és kevesebb textilt magunk ragadni. Igazi kánikulai csúcsértékek, legalábbis az előző napokhoz képest mindenképpen. Ez a 30-32 fok, ez kifejezetten nyári, szóval lengeruházat, jó? Egy esernyőre egyébként úgy néz ki, hogy nem lesz szükség. A négykerekű esernyőt is otthon lehet hagyni. Bringára lehet pattanni, rollerre, persze a szabályok betartására mindenképpen figyeljetek. Illetve az autósokra is, ugyanis nem biztos, hogy időben észrevesznek benneteket. Jó, úgyhogy mentsétek a bőrötöket. Kedves autósok, ti pedig legyetek szintén résem. Na, és hát, hogy milyen közlekedési eszközök lehetnek még, akár mondjuk egy repülő, azért az nem rossz, hogyha van, főleg, hogyha szeretnél a világ összes országába eljutni. Van ugyanis néhány ember, jelesül 150 olyan ember a Földön, akik joggal és bizonyíthatóan tudják mutatni azt, hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy a világ összes országában jártak. Hát egészen pontosan az ENSZ által elismert mind a 193 országban. Erről szól ugyanis a történet, és ez az apropója annak, hogy feltettük a kérdést Facebook oldalunkon, hogy te jelenlegi eddigi életed során mindeddig, tehát hány országban jártál. A történet még 2005-ben kezdődött, akkor egy srác azt vette a fejébe, hogy szeretné, hogyha őt elismerné a Guinness Rekordok könyve, hogy a világ legtöbbet utazó embere. Csak hát igen, nem, csak a Rekordok könyve a időközben megszüntette ezt a kategóriát. Éppen ezért Charles létrehozott egy Most Traveled People közösséget, amelyet utazók nemzetközi hálózataként ír le. Ide lehet regisztrálni, és be lehet regisztrálni azt is, hogy hol jártál eddig, és nyomon követheted a helyezésedet a rangsorban. Hát aki pedig tényleg tudja igazolni, hogy az ENSZ által elismert mind a 193 országban járt, az egy Grandmaster vagy Nagymester címet kap, és hát ezáltal tudja a rangsorban is nézegetni önmagát. Hát jelenleg 150-en vannak, akik a világ összes országát bejárták. Kérdésünk tehát ott van Facebook oldalunkon, és persze hozzá a Cinema City Magyarország mozi belépője is, itt meg a jó zenék.

Teddy Swims, Lose Control, itt a Sunshine FM 7 óra 23 perckor, SMS és Viber számú 0623 16 3000, informáljatok bennünket bármerre is jártok, és hát hogyha tapasztalatotok van, ami esetleg segíthet a másikon, vagy másokon, akkor az mindenképpen hasznosnak bizonyulhat számunkra is, hát főleg nekik. No, és egyelőre egyébként csendes és békés a ma reggel, de nyilvánvalóan ezért most arra csúcsforgalomban ücsörögtök, hát a lehető legtöbben valószínűleg így vannak vele, kifejezetten egyébként ugye a főútvonalak, amelyek a városba befelé vezetnek, bármely településen is, szóval legyetek türelmesebbek, és fokozott óvatossággal legyetek a motorosokra, ugyanis ők is előkerültek, úgyhogy kezd alakulni azért ez a társasjáték itt. Motorosok, kerékpárosok, rolleresek, gördeszkások, szegvélyesek, ejtőernyősök, bungee jumpingosok, és még ott vannak az autósok is. Nem tudom, valakit kihagytam-e, hogyha igen, akkor jelezzétek. Közben Facebook oldalunkra is kattanjatok majd rá, és vigyétek el a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. A kérdés pedig az, hogy mindeddig ez ideig életed során hány országban voltál, nem sokára ezzel foglalkozunk majd, és persze szólnak a jó zenék is, 5 perc múlva pedig már 7:30 és friss hírek, információk. Ha tehetitek, maradjatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Ma nyújtja be a Tisza az uniós forrásokhoz szükséges törvénycsomagot. Varjú László lett a DK új elnöke. Három körözött férfit hoztak haza külföldről. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Ma nyújtja be a Tisza párt azt az átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, amely az uniós források felszabadításához szükséges jogszabálymódosításokat is tartalmazza. A csomag része az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati rendszerének átalakítása, az integritás hatósági jogköreinek bővítése, valamint a közkiadások átláthatóságát szolgáló intézkedések. A parlament előtt van a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat is, amelyet a Tisza szerint azért kell megszüntetni, mert nem az eredeti célját szolgálta. Magyar Péter miniszterelnök május végén Ursula von der Leyennel tárgyalt az uniós források felszabadításának feltételeiről. A kormány célja több mint 16 milliárd eurónyi támogatás lehívása. Varjú Lászlót választották a Demokratikus Koalíció új elnökének. A pártközlése szerint az online pártszavazást június 3 és 7-e között tartották, azon minden szavazati joggal rendelkező DK tag részt vehetett. A pártelnöki posztért eredetileg ketten indultak, Varjú László mellett Bakk István is jelölt volt, ő azonban a szavazás alatt visszalépett. A Demokratikus Koalíció hangsúlyozta, hogy az elnököt a párt megalakulása óta nem kongresszusi küldöttek, hanem a teljes tagság választja meg. A DK-nak azért kellett új elnököt választani, mert Dobrev Klára és a teljes elnökség az országgyűlési választás éjszakáján lemondott, miután a párt listája nem érte el az 5%-os parlamenti küszöböt. Az új elnököket és elnökségi tagokat a DK június 13-ai kongresszusán választják meg. Három nemzetközi körözés alatt álló férfit szállítottak haza Magyarországra az elmúlt napokban, a magyar rendőrök külföldi hatóságokkal együttműködve. Az országos rendőr főkapitányság közlése szerint június 4-én az Egyesült Államokból hoztak haza egy ukrán állampolgárt, akit embercsempészés miatt jogerősen kiszabott 2 év 6 hónap fegyház büntetés letöltése miatt köröztek. Egy nappal később Beirutból szállítottak Magyarországra egy szír férfit, aki ellen szintén embercsempészés miatt adta ki nemzetközi elfogató parancsot, és aki álnevekkel próbálta elkerülni az elfogását. Június 6-án Dubajból hozták haza Eir Lászlót is, aki befolyással, üzérkedés miatt kiszabott 3 éves szabadságvesztés elől szökött külföldre. A férfit a médiában korábban a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették, neve több nagy visszhangot kiváltó büntető ügyben is felmerült. Mecser Tamás rendőr dandár tábornokot bízza meg az országos rendőr főkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök. A belügyminisztérium közlése szerint június 8-ai hatállyal visszavonta Balogh János rendőr altábor nagyországos rendőr főkapitányi vezetői megbízását, és ugyanettől a naptól Mecser Tamás kerül az ORFK élére. Az új vezető 1988-ban kezdte pályafutását nyomozóként, a Kazinc-Barcikai rendőrkapitányságon később elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd jogászdiplomát is szerzett. Vezette az Edelényi és a Kazinc-Barcikai rendőrkapitányságot, majd Borsod-Abaúj-Zemplénben bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesként dolgozott. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsosi címet, az év rendőre elismerést és a Magyar Érdemrend lovak keresztjét is. A rendőrségnél más vezetőváltás is történt, a budapesti rendőrfőkapitányság élére nemrég Balicska Norbert Tamás nevezték ki. Közel 10 év bujkálás után fogtak el a rendőrök egy 59 éves férfit, akit még 2017-ben ítéltek el jogerősen 5 és fél év szabadságvesztésre bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A jogerős ítélet után ismeretlen helyre távozott, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, ezért elfogató parancsot adtak ki ellene. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei felderítők széleskörű kutatómunka után a 60-i rendőrökkel közösen összehangolt akcióban csaptak le 60-ban. A férfi elfogásakor ukrán állampolgárként mutatkozott be, de ezt semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni. Büntetésének elévüléséhez már csak 6 hónap hiányzott volna. Az elfogása után büntetés végrehajtási intézetbe vitték, ahol meg kell kezdenie az 5 és fél éves szabadságvesztés letöltését.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, míg az euró szintén a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 412, az eurót 356, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 309 forintos áron jegyezte a bank. Kialakul a gomolyfelhős idő, ha közeledő front előtt erre kell készülni, mérsékelni, hol élénk lesz a téli eszél, a maximumok 30 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Million Dollar Baby Eva Max énekelt, 7 óra 42 perc van, most pedig mi fogunk csicseregni Dankó Lacival, megérkezett ő is ugyanis.
1: Jó reggelt, kis sokrom, hello!
0: Na, a kérdés az volt, és látom, nagyon lefoglaltalak ezzel, hogy hány országban jártál életed során?
1: Nem olyan sok egyébként, 13-nál tartok.
0: A 13 az szerinted nem olyan sok?
1: Hát az nem olyan sok. Sok?
0: Hát nyilván, hogyha Görögország...
1: Ebben San Marino is benne van, ami ugye Olaszországban, hát, de átmentünk, mert és ha már arra jársz, akkor már bemegy San Marinóra, és az egy külön ország, tehát az már akkor kettőnek számít, de nagyjából ennyi. Hát az összes többi azt szerintem mindenkinek megvan, tehát ez a klasszikus Horvátország, Szlovákia, Románia, Ausztria, tehát a környező országok
0: közül. Szinte bele se számít.
1: Talán Szerbia maradt ki egyedül a
0: nem
1: környező országok.
0: Azért, mert te nem voltál busszal Görögországban, ugyanis ha lettél volna, akkor
1: 14.
0: egyből három országot is végigjártál volna, Szerbia, ja, Macedónia, hát, és Görögország.
1: No, ja, Montenegro, 15.
0: Na látod. Ja, hogy még igen.
1: Ugye az a jó, hogy annak idején, ha elmentél Jugoszláviába, az csak egy ország volt, de már most már felbomlott, most már az rögtön ötnek számít.
0: Igen, igen, igen. Vagy annak idején Csehszlovákia.
1: Igen.
0: No, csak jeleznénk, hogy
1: tényleg,
0: ott is.
1: Tényleg, Csehszlovákiában is voltam, amikor még úgy
0: hívták. Igen, igen. Meg jeleznénk egyébként, hogyha valaki lemaradt van róla, hogy a berlini nagyfal is leomlott.
1: NDK-ban nem jártam, és az NSK-ban sem, mert akkor még nem nagyon lehetett így mászkálni. Az első nyugati ország az Ausztria volt, amikor mindenki ment a hűtőért, meg a Commodore 64-esért, meg a faszappanért Bécsbe, és hát valamilyen indítatásban mi is kitaláltuk a családdal, hogy hát mindenki megy, látjuk a híradóba, hogy jönnek haza a hűtőkkel a csomagtartó, hát menjünk ki. Nyilván mi nem akartunk hűtőt venni. Akkor láttam először plázát, tehát hogy ez a, hogy néz ki az itteni boltokhoz képest egy nyugat-európai hófehér, márványból készült ilyen padlóburkolat, meg mozgó lépcső mindenhol, meg stb. És akkor így néztünk, hogy azt a betyár. Tehát a kedvencem, nem volt még GPS térkép alapján, mert úgy nézett ki, mint a burda minta. Tehát ez a össze-vissza, nem tudtuk, és rövidítve voltak, ez a Mária Hilfe Strasse, hát azt próbáld megtalálni, és akkor
0: én nem próbáld kimondani, tehát igen. Nyilván győzikének se sikerült.
1: Hát nem, nekünk sem, mert németül nem beszélt senki, és akkor így próbáltuk, hát oroszul viszont jól beszéltünk, mert akkor azt oktatták, és ott álltuk, és kérdeztük az egyik járók, elnézést, de hol van a Mária Hilfe Strasse?
0: 20 éve itt lakok, és én sem tudom.
1: Ne, ennyi voltam az. Itt. És akkor így felnéztük, ja, hogy ez annak a rövidítése, oké. Okay. Mert ki volt, hogy MHLSTR, vagy valami ilyesmi. Szóval igen, tehát érdekes volt az a világ. Nem volt egyébként rossz, de baromi fárasztó volt. Arra emlékszem, hogy úgy jöttünk haza, még nem volt autópálya, eleve csak Gyöngyösig, talán Budapesttől, és akkor onnan tobik haza, evickélsz az ország keleti végébe, azért az úgy egészen kalandos
0: és hát mindenkinek van olyan ismerőse, akinek be van sózva a sejhaja, és nem bír megállni, és folyton utazik, és arra tette fel az életét szinte, tehát hogy az a kikapcsolódása. Az ENSZ által elismert országok száma egyébként 193. És van 150 olyan ember a világon, aki mind a 193 országban járt. Ők egyébként ilyen Grandmaster címet kaptak azon az oldalon, ahova lehet regisztrálni, és a regisztráció után meg tudod nézni te is, hogy hanyadik vagy a rangsorban. Itt jelenleg 50 ezeren vannak ezen az oldalon, és nyilván igazolnod kell, gondolom útlevél által, hogy hol jártál, hány országban voltál, és egészen elképesztő az, hogyha valaki az összes országba el tudott jutni, főleg úgy, hogy ezek között azért ott van Észak-Korea is, ahova nem
1: oda
0: egyszerű.
1: Nehéz.
0: Oda nem egyszerű bejutni, de ha már bejutottál, akkor talán még nehezebb kijutni.
1: Van egy srác, szoktam követni, vagy olvasni, vagy nézegetni a videóit, YouTube-on valamilyen Ábel, azt hiszem a neve, aki bejárja a világ különböző részeit. És azért érdekes, mert bemegy olyan helyekre, tehát nem ez a megmutatom a tengerpartot, amikor hiper, szuper és szép és gyönyörű.
0: Nem a képeslap.
1: Nem, hanem tényleg a természetes valóságában, és a barátnője egyébként iráni. És még a háború kitörése előtt pont ott volt Iránban, és akkor mutatta, hogy egyébként milyen barátságosan fogadta a család, meg bemutatták a rokonságnak, stb. Nem tudták egyébként a szülők, hogy ők egy párt alkotnak, mert az azt hiszem tiltott volt. Hát most már a YouTube-ból megtudták, vagy megnézték, de hogy most éppen Kenyában volt, legalábbis az a videó alapján, és nagyon érdekes volt, hogy milyen kép van benned Kenyáról, hogy jönnek a fekete emberek, a fejükön a viszik a halat, a rizst, a mindenfélét, amit éppen, tehát a nők, ahogy mennek a kendővel, és ilyen hát a fejükön viszik a piacra az árut. Na most ehhez képest azt láttad, hogy egy egészen más világ tárult eléd. A képeslapokon fehér homokos tengerpart, a valóságban tele van hínárral, és amikor apály van, akkor gyakorlatilag használhatatlan, ezért meg kell várni, hogy dagály legyen este, és akkor tudsz lemenni egyáltalán a partra. De nagyon aranyos volt, hogy így mutatta, hogy ilyen tuktukkal, meg különböző dolgokkal ment, és bement Mombaszának, azt hiszem, vagy nem is tudom, hogy hívták a fővárosá, vagy abban a részében, ahol egyébként szegényebbek laknak, és mondták neki az ott lakók, hogy oda ne menjen be, mert nem olyan biztonságos, de hát nyilván betévedt oda, nem nagyon talált vissza. És ehhez képest micsoda különbség volt, hogy a fővárosban vonattal ment el ide, és olyan luxus vonatot képzelj el, hogy én még ilyet nem is láttam élőben, Magyarországon meg végképp nem, hogy saját kis külön ilyen kabinod van, mint a repülőgépen az első osztály, hozzák neked az enni-innivalót, és azért választott az 5 órás vonatozást, mert lehet látni vadállatokat menet közben, és akkor ott megy a sín, megy a vonat, és mellette meg ott vannak a zsiráfok, meg az elefántok. Tehát, hogy nagyon érdekes volt a maga az utazás, és 5 percet késett a vonat. Egy 5 órás út után. Szerintem azért ezt így itthon is megbocsátanánk, hogyha csak ennyit késnének a vonatok.
0: Hát igen, az a baj, hogy itt 10 percenként van 5 perc csúszás. Nézem egyébként itt a kenyai sztyeppét, illetve ennek ugye a másik oldala az igazi luxus, tehát hogy ott is elérhető, és ott is van luxus, nyilván az ottaniak számára kevésbé elérhető, vagy sokak nem tehetik ezt meg, de hogy ott mekkora szélsőségek vannak, miközben mi Magyarországon, tehát hogy bárhová elmegyünk, azért olyan nagy szélsőségekkel nem találkozunk, mert mindenki helyek közel ugye ebben a dimenzióban él, ebben a generációban, ezen az idősíkon, de ott meg aztán a teljes mély szegénység és teljes elzártság a civilizációtól, és ennek ugye az ellentetje az a luxus, amit te is meséltél.
1: Igen, és nagyon érdekes volt ott is, hogy például megkérdezte lenne a tengerparton a büfében, hogy lehet-e kártyával fizetni, és mondta az úriember, hogy igen. Igen, és akkor megitt a kóláját, majd ment oda, hogy akkor kifizetné a kólát, és mondták, hogy nem lehet kártyával fizetni. De hát az előbb azt mondta, hogy lehet. Ő nem mondta. És akkor lett egy vita, nyilván szerettek volna inkább készpénzt, és mondta, hogy legyen mindig dollár vagy euró inkább náluk, de nála nem volt semmi. És akkor így a vége az lett, hogy mondták, hogy majd akkor visszahozza később. És elment. És utána másnap, mikor már volt készpénze, visszament, és elvitte, és azt mondták a pincérek, hogy nem gondolták volna, hogy tényleg visszajön. Tehát, hogy náluk ez nem egy bevett szokás, de egyébként nyilván a helyieknek valószínűleg nem adtak volna így nem engedték volna
0: ismerik.
1: El. Igen, őket
0: ez ismerik. Ez olyan, hogy a szomszédok nem az kölcsön, mert ismerik.
1: Te voltál Egyiptomban, és tőlem nagyon távol áll az a világ, amikor így megrohannak gyerekek, koldusok, nyakfüzérárusok, mindenféle kéregető, stb. És nem tudsz 2 métert úgy megtenni, hogy ne akasztanának valamit a nyakadban, ne akarnának valamit eladni, egy parfüm, 6 parfüm, 8 parfüm, ilyen szobor, nem tudom, mindenféle, és ugyanez volt egyébként nyilván ott Afrikában is, egyes részeken. Volt egy úriember, aki például kísérte a srácot végig a piacon, úgyhogy ő nem kérte, hogy kísérje, és mutatta, hogy ez itt a nem tudom, banán, az ott a ilyen gyümölcs, olyan gyümölcs, és mondta, hogy
0: elnézést, maga meddig akar még követni?
1: Igen, és azt mondta, hogy hát tök jó lenne ez a piac, meg szépen, de mert baromira idegesít, hogy itt loll a nyakamba végig, és magyaráz, és nyilván várja a pénzt.
0: Igen, tehát engem például idegesítenek rohadtul a legyek. Na most őket ugyanígy kell elképzelni, tapadnak rád, 2 lábon járó legyek, és hogyha felveszed velük a szemkontaktust, véged, hozhatod haza Magyarországra, pucolhatod ki a pecút, vagy egy külön szobát, vagy a gyereket elköltözteted, mert magadhoz kell, hogy költöztesd, főleg ha szóba is álltál vele, onnantól kezdve örök életedre a barátod marad, és egyébként azért is mennek utánad, mert hát ha kiesik egy dollár a zsebedből, hát ha ki tudnak imádkozni belőled valami pénzt, gyönyörű az egyiptomi piramisok látványa távolról, nagyon szép, de az, ami ott körülötte van, én azt csak úgy tudnám leírni, hogy gusztustalan, elviselhetetlen.
1: Megint tehát kedvet adtál ahhoz, hogy
0: elmenjek. Megint teljes kedvet adtam hozzá, tehát, hogy egyszer látni kell, de azt senki nem fogja elmondani, az nincs a prospektusom, hogy ott több százan legyeskednek, és bár vannak ott rendőrök is, de ők is nagyjából ugyanazt a követ fújják, nem szólnak rájuk, és szó szerint azt mondta az idegenvezető, hogy nem szabad szóba állni az ottaniakkal. Egyáltalán nem, mert tényleg nem fogod tudni levakarni magadról. Ki kell zárni őket, csak nehéz úgy egyébként egy piramis mellett is sétálni, és felfedezni, és átélni, hogy közben folyamatosan...
1: Igen. A legpozitívabb érzés viszont talán az egyik foci EB kapcsán Erdélyben volt. Én akkor voltam életemben először Erdélyben, sok-sok évvel ezelőtt. És hát amikor egy külföldi országban jársz, belemész gyakorlatilag a szívébe, és egyszer csak egy kis Magyarországon találod magad, de így szinte a semmiből, és mész, látják, hogy magyar rendszámú az autó, aznap este azt hiszem pont a portugálokkal játszottunk mérkőzést.
0: Még mennybe is mentünk.
1: Igen, hát akkor még nem tudtuk, és elment mellettem román rendszámú autó, és közben egy magyar zászlót így kilógatott az úriember, és integetett. De hát a legnagyobb megdöbbenés az volt, amikor szállodában megérkeztünk, mindenki magyarul beszélt nyilván, és bekapcsolod a tévét, rákapcsolsz a helyi adóra, hát azért csak megnézi az ember, hogy mit adnak helyileg, képújság ment rajta, és a képújságon magyar nyelvű hirdetés, felszolgálót a Marika kocsmába felveszünk, román nyelvtudás előny. Románia közepén.
0: Igen,
1: tehát egy annyira abszolút volt, és tényleg olyan szépen beszéltek, úgy viselkedtek veled, ilyen megdobogtatja az embernek a szívét tényleg, hogy jó érzés volt. Korondon, amikor hát nyilván mentem én is, és mindenki ilyenkor áfonya pálinkát akar venni, és kiszálltunk a kocsiból, és ott volt az, hogy mondtam a gyerekeknek, gyerekek, apa beszalad ide, vesz egy kis áfonya pálinkát a boltba, mert állítólag nagyon jó, és ott állt Marika néni, és mondta, hogy fiatalember, nehogy már azt vegyél meg a boltit, jöjjön csak ide hátra.
0: Amatőr.
1: És mindenkinek volt ott hátul a kis edények, meg mindenféle mögött egy kis pálinka is, és hát ott végig kellett kóstolgatni az összes pálinkáját, mert addig nem engedett el, úgyhogy onnantól már nem tudtam vezetni sem. De
0: úgyhogy gyerekek, helyezzétek magatokat kényelme, itt alszunk majd az autóban.
1: De mondta a néni azt, hogy nyugodtan vezethet, mert ismerjük a rendőrt, egy román van az egész faluba, de már őt is magyarnak tekintjük, mert magyar lányt vett feleségül, és jól beszél magyarul, úgyhogy nem fog bántani senki. Mondtam, hogy az egy dolog, hogy most eljutok Korond A egyik végéből a másikig, de hát valahogy haza is kéne jutni a szállodáig, úgyhogy onnantól már nem tudtam vezetni, de nagyon szívélyes volt a fogadtatás, és tényleg, amikor láttam tavaly, mi történt például a Parajdi sóbányánál, hogy ott beomlott, és ott ugye az ember még járt is, látta úgy valójában, hát szívszorító volt az is, hogy ott mennyi embernek a megélhetése vált egy pillanat alatt gyakorlatilag füsté.
0: Hát meg maga az a természeti kincs, igen, szintén, igen. Ami így áldozatául esett. Na, hány országban jártatok, drága hallgatók, ezt megírhatjátok nekünk Facebook oldalunkon, most pedig zenélünk, friss hírek, információk, 6 perc múlva, előtte itt van Olivia Dean.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További jó utat mindenkinek, a vonal végén Horváth László gépermű szakoktató. Mi újság Debrecen területén, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát azzal kezdeném talán, hogy a Nagyerdei körúton az egyetemnél le van zárva, a tűzoltók vágnak egy fát, tehát ha lehet, azt kerüljük el, mert nem tudunk elközlekedni. Az Erzsébet utcán a gyalogosoknak visszaadták a gyalogátkelő helyet, de még a lezárás az továbbra is érvényben van. A Szent Anna utcán a munkás emberek végzik a tevékenységüket, tehát ott nagyon-nagyon figyeljünk, vágják a füvet, lobtalanítanak, tehát ezeken a helyeken nagyon vigyázzunk, valamint még a Dorottya utcán egy elromlott jármű nehezíti a forgalmat. Hát Jóhéjben ennyit szeretnék mondani, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
2: Nagyon köszönjük, Horváth Lászlót hallottuk, gépjármű szakoktatót, jó utat mindenkinek!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. 10 világkonyhával jön a Debreceni Gurmé Fesztivál. Útlezárás lesz a válogatott meccs miatt Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Júliustól több hajdús szoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás nem csak az e-rollerekre, hanem más elektromos mikromobilitási eszközre.

0: Bár vannak, akik kételkednek abban, hogy a rendeletnek valóban lesz visszatartó ereje. Június 12 és 14-e között rendezik meg a 10. Debreceni Gurmé Fesztivált a Nagyerdőn. A háromnapos gasztroeseményen 24 étterem és 11 italműhely mutatkozik be, a látogatók pedig 10 karakteres világkonyha ízeibe kóstolhatnak bele. Lesz amerikai, bajor, francia, indiai, japán, kínai, mexikói, olasz, székely és török ízvilág is, miközben a hortobágyi pásztor ételek modern újragondolása is szerepet kap. A fesztivál több mint 60 programot kínál, látványkonyha, síf bemutató, koncertek, gyermeksarok és közös meccsnézés is várja az érteklődőket. Michelin csillagos séfek is színpadra lépnek, a gyerekeknek pedig kézműves foglalkozásokkal és főzősulival készülnek. A VIP jegyek vásárlói az Angyalliget alapítványon keresztül autista fiatalok ellátását is támogathatják. Forgalomkorlátozásra kell készülni Debrecenben a Magyarország-Kazasztán barátságos férfi válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. A találkozót a mai napon 19 órakor rendezik a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 13 órától 21 óra 30 percig lezárják a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és 24Y-os autóbuszok terelő útvonalon járnak majd. A DKV tájékoztatása szerint az érintett járatok eredeti útvonalán megállóhely nem marad ki, ugyanakkor a buszok a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Országos bajnoki címet szereztek a debreceni Epreskerti Általános Iskola tanulói a 3. darts matek országos csapatversenyen. A diákok az 5.-6. korcsoportos kategóriában végeztek az első helyen. A verseny különlegessége, hogy a matematikai és logikai feladatokat a darts sport elemeivel ötvözi, így a tudás mellett gyorsaságra, ügyességre és jó csapatmunkára is szükség volt. Az idei megmérettetésen több mint 13 ezer tanuló vett részt, a döntőbe pedig 91 csapat jutott be. A debreceni csapat a derecskei regionális döntő megnyerése után szerepelhetett az Encsi szuperdöntőben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban is többfelé készülhetünk kánikulára, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében ismét jellemző lehet a migrén vérnyomás ingadozás. Egyenként füllett lesz az idő, emiatt légszom és nehéz légzés is jelentkezhet. Mindemellett az UV sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A maximumok 30 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 13 perc van, és továbbra is barangolunk itt, külföldi országokat veszünk alapul, és hát azt nézzük meg hallgatóinkkal együtt, hogy ki hány országban járt már. Rengeteg komment érkezett Facebook oldalunkra, ugyanis ott egy poszton belül gyülekezünk, és az alá lehet írni, a hány országban jártál már kérdésre, ahol egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt lehet elvinni. Ugye itt azért látom, hogy nagyon sokaknál megvannak ezek a, tényleg ezek a hagyományos, tehát mondjuk szomszédos országaink, megspékelve egy kis, esetleg Németország, egy kis Anglia, tehát ezek általában a szokásos. Ó, voltunk Spanyolban, Portugália, Olaszország, igen, ez így jó. Egyelőre ott így hirtelen ránézve olyan nagyon különlegeset nem láttam még.
2: Görögország biztos, torony magasan vezet.
1: A Görögország, Törökország, Egyiptom, én azt gondolom, hogy ezek arab emírségek, ugye szintén például gondolok itt ugye Abu Dhabi, Dubai és társaira. És hogy az ember, hogyha ilyen sok országban jár, főleg, hogyha mondjuk 193-ban járt, mint ugye néhányan ezt megtették, azért az ott nagyon sokféle nyelv, és az egy dolog, hogy sokféle nyelv, mert valahogy megértetted magad, de nagyon sokféle étel, és nagyon sok dolog, és kultúra, amihez hozzá kell szokni, amit meg kell ismerni, aminek érdemes utána járni, mert Európán belül nagyjából tudod, hogy illik viselkedni, vagy hogy kellene. De lehet, hogy az valami óriási sértés lesz majd más országban, hogy te éppen megvakartad a füled, vagy nem köptél egyet, miközben itt az a szokás, hogy köpni szoktak.
2: Meg nem tudod, hogy az a kaja egyébként náluk az mondjuk egy nemzeti étel, neked meg ez nagyon nem jön be. Tehát, hogy sok minden olyan van. Most legutóbb Dániában olyan hamburgert tettem, ami sertéshúsból volt, ilyen nagyon vastagra sült sertéshús, sima, egyszerű ilyen hús, de rajta pedig ilyen sült bőr, tehát ez a tepertőszerű. Azzal volt nem megszórva, hanem konkrétan majd kiesett a fogad, annyira így rágni kellett a tetején, de isten íze volt, tehát hogy nem volt rossz. Tehát ilyen szempontból is érdekes. Olaszországban nem mindegy, hogy melyik napszakban milyen kávét kész, hogy a kapucsinót nem tudom, csak reggel lehet, vagy csak pont reggel nem, vagy már nem emlékszem ott sem, de kinéznek a kávézóba, ha kérsz egy
1: kapucsinót iszol, és így vagy felöltözve, hát ehhez nem ez duká.
2: Mit látsz a filmekben? Mit esznek az angolok? Áll a fish and chips. Mennek a tengerparton, jönnek a sirályok, te meg eszed a papírba csomagolt sült krumplit a hallat. Na minden találtam, csak fish and chipset nem. Tehát London kellős, ez minden...
1: Nagyon rossz ez a sztereotípia.
2: Addig én nem jövök haza, amíg nem eszek. A végül egy étterembe, de kihozták, és mondtam, hogy hát ez konkrétan sült krumpli rántott hallat.
1: Akkor mit esznek
2: stéket? Hát sok minden, igen.
1: Stéket sörrel.
2: Igen.
1: Nem, ők is esznek mindenfélét, persze.
2: Fordítsuk meg, volt olyan, Izerlomban, Németországból jöttek ide diákok, ez nem most volt, ez 1992-3 körül, és először jöttek ilyen cserediákok, és hoztak magukkal egy rakás konzervet, meg mindenfélét, és nem értettük. Megérkeztek a busszal, leszálltak, mondom, mi a bánatnak hoztatok ti ennyi konzervet, hát nálunk is lehet venni a boltba, és mondták, hogy hát mert nekik azt mondták, hogy nálunk jegyre adhatják a kaját, nem biztos, hogy jut, úgyhogy hozzanak otthonról. Tehát ők még mindig azt hitték, hogy 1953-ban járunk.
1: Igen, itt ki van számolva a fejadag.
2: Igen, tehát hogy nem lehet venni, és akkor meglátták, hogy jé, hát rajtad is ilyen márkájú farmer van rajtam, és különből néztünk ki konkrétan,
1: igen,
2: mint
1: apám hozta nekem, leszállt. A múltkor vette el tőled. Nézd, ugyanolyan biciklit van, mint nekem. Igen, ez hát ez mondom, a tiéd.
2: Meg hogy itt mit lát belőle, mert azt látta a reklámokban, hogy itt mennek a Hortobágyon a lovasok, csatogtatnak az ostorral, meg a karikással, és nyereg alatt puhítjuk a húst. Hát persze, igen, Árpádék így csinálták. Csak mondta, hogy milyen érdekes, nem, mifelénk is változott a technika, meg a minden. Nyugati autók vannak, igaz, hogy tőletek van, meg kintről hoztuk még akkor, de
1: annyi, hogy azóta a Hortobágyon a Gémeskút mellett lett egy Meki is, és a hús, amit ott megpuhítanak, az már kerül is be.
2: Igen, de hát neked is évekkel ezelőtt mi volt, hogy Albánia, hogy micsoda szegénység van, meg hogy minden. Most meg egy rakás magyar Albániába jár nyaralni, mert azt mondja, hogy egyébként megfizethető, meg az a nyaralói rész, az kulturált. Hát amit nem látsz, az meg nem olyan.
1: Na, de itt van citrus is, amiről sokáig azt hittük, hogy ez valami gyümölcs. De nem citrus, hanem ciprus. Az olyan felkapott lett, hogy most már konkrétan kinézzük azt, akinek nincs ott ingatlanja. Laci, neked van ott?
2: Nincs, de az egyik legpihentetőbb három napom az cipruson volt. Pont ezért nem is tudtam nagyon mit csinálni, szétnézni, és oda bármikor visszamennék, eszméletlen meleg volt, de az a lazaság, tehát tényleg bementél az étterembe, leültél, kihozták, hatalmas adag kajákat kaptál, normál, megfizethető áron, és amit már sokszor meséltem, a sárga mellényes úriember a kicsi penzlivel, kis, tényleg ilyen kis mágszemnyi ecsettel festette a stablon deszkát, és így ránéztem, hát ott van vagy 130 négyzetméter. Tehát ő elkezdte ezt valamikor augusztusban, aztán még októberben még mindig a felénél hát tartott.
1: Azért, mert ugye szezonális munka, és úgy volt vele, hogy erre a szezonra, csak ezt az egyet ez ügyben keresték meg, ezt majd azt mondjuk kitart.
2: De alulról egy másik tartotta a létrát végig egész nap, hogy azért le ne essen a létrára, és rakosgatták néha arrébb olyan óránként, mert nagyjából addig tartott azért, egy négyzetméter.
1: Mert úgy vannak vele, hogy felesleges nekik a GDP-t termelni, miközben a világ minden tájáról járnak hozzájuk, mert ugye felkapott üdülő övezet lett Ciprus, és ugye nagyon elterjedt az is, hogy ugye például magyarok is vesznek ott ingatlant, amit kiadnak. Igen, nem csak ugye más országoknál is láttuk ezt, hogy minden csoda 3 napig tart, mert bármikor lehet egy kis ecet a levesbe, mármint a húslevesbe, ami elrontja az ízét. Jöhet egy háború, jöhet egy lezárás, egy bármilyen válság. Egyiptom is megitta ennek a levét, igen, mert ők is már csúcsra járatták, már nem győztek mennyi pénzt elkérni. Majd utána, amikor jött egy covidos időszak és abból való kilábalás, akkor azért látszott, hogy ja, tudják ők olcsóban is.
2: Milyen érdekes, hogy most pont egy másik videós srácot is néztem, aki meg ilyen luxus utakra megy, és azért ment el Dubajba most, amikor a háború kitört gyakorlatilag egy 2 héttel később, mert azt mondta, hogy régi vágya volt, hogy ezeket a luxus hoteleknek a legfelső szintjén, ahol a medence ott van, és a legjobb a kilátás, meg minden, hogy ezeket megnézze, és ami addig 120 ezer forint volt per fő per éj, azt most megkapta.
1: Csak?
2: Most csak mondtam egy számot. Az most 15 ezer forint volt per fő per éj, és mondta, hogy ő 3 napot töltött kint, 4 különböző szállodában volt, amivel nem is nagyon aludt szinte, hanem átment csak strandolni, meg össze-vissza, és azt mondta, hogy annyiba nem került, mert hogy nem volt vendég, gyakorlatilag egyedül volt szinte az egész szállodában, és örültek, hogy valaki beesik, és legalább a dolgozók bérének egy minimális százalékát ki tudja termelni. Szóval azt mondta, hogy ő megkockáztatta, hogy miközben mindenki menekült és nem ment, ő meg akkor ment oda. Érdekes volt, tehát a videó alapján hihetetlen futurisztikus. Soha nem jártam még Dubajban, látok róla a videókat, meg hogy ilyenkor nyáron abszolút nem szabad menni, mert hogy nagyon meleg van, de hogy tényleg ez a full modern, meg ez a sípáját építünk egy bevásárló központban a sivatag közepén, hát ez annyira abszurd dolgok, hogy hihetetlen.
1: Igen, pénzzel fűtünk, azt égetjük, nem tudjuk már hova tenni, tehát hogy van ott mit a tejbe aprítani, ahol az 50 fokos levegő hőmérsékletnél úgy döntenek, hogy építenek egy ilyen komplexumot, hogy hűtsék, fagyasszák tulajdonképpen a benti dolgokat. Na, szóval érdekes egyébként, nem rossz az, hogy valaki tényleg, ez körülbelül olyan, hogy télen veszel fürdőnadrágot, azért, mert tudod, hogy akkor olcsóbb.
2: Igen.
1: Vagy a háború idején megyünk oda.
2: Akció végén. Szoktam nézni egyébként a Amerikában szintén magyar hölgy, Gombos Edina, aki híres riporter volt Magyarországon, ő kint él Miami-ban, és rengeteg videót tölt fel, és mindig meglepődök az amerikai szokásokon, hogy néha azt mondjuk rájuk, hogy hát na, kicsit olyan szélsőségesek, nem tartjuk őket okosnak, stb. Azért ezekből a videókból kiderül, hogy abszolút nem így van, hanem sokkal inkább rámennek ezekre a bolondbiztos dolgokra. 6-szor kiírva, hogy lassíts, hogy kereszteződés jön, hogy a kerékpárosoknak, az autósoknak nem lehet megelőzni az iskolabusz. Van egy csomó olyan szabály, amit egyébként lehet, hogy nem lenne rossz átvenni tőlük. Még akkor is, ha nekünk olyan bogarasnak tűnik elsőre, hogy úristen, hát ez már annyira túl
1: van szabályozó. Igen, mert lehet, hogy nekünk tűnik ilyen szájbarágosnak, de közben mi is lehetünk bambák, mi is elnézhetjük, meg való igaz, egyébként nézzünk körül azért itt a környezetünkön, tényleg vannak olyan emberek, akiknek sajnos a szájába kell rágni, mert különben nem jut el a tudatáig.
2: A csúcs az megint csak Romániát tudom most felhozni, olyan körforgalmon mentem át, ami gyakorlatilag akkora volt, mint ez a stúdió, a közepére lerakva egy bója, és kinevezték körforgalomnak a kereszteződés, és innentől a körforgalom szabályai működnek. Budapesten ezt bevezették, a napokban kerültek ki a videók, egy ilyen nagyobb, hát nem is tudom mi az, mint egy dézsa, tulajdonképpen egy virágcserépszerű, egy olyan hengert
1: adtak ki. Leandert.
2: Igen, hát majdnem, és akkor, hogy azt kell megkerülni, és innentől körforgalom. És akkor nem értették, hogy minden nap neki megy valaki. Hogy megy neki? Miért megy neki? Tehát, hogy hihetetlen, hogy elviszik azt az. Most már beletettek egy ilyen nagyobb, ilyen pálmafaszerű növényt, és hát, ha így észreveszik az autósok, nem bírják megemészteni, hogy ott van egy körforgalom, és nem értik, hogy miért. És azt mondják, hogy azért, mert ugye van ez az embernek a szeme meg az agya, hogy össze van kapcsolva, hogy ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt néz, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez egy. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
1: És akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
2: Hát igen. Józsikám, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
1: De szép szakadék.
2: Milyen szép a kilátás. Jaj.
1: Na jó van, hány országban jártatok már eddig életetek során, megírhatjátok Sunshine Facebook oldalán, és nyerhetek vele páros mozi belépőt. Közben zenélünk, hamarosan pedig visszatérünk a sporttal is.

0: a keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportban gazdag jó reggelt kívánok mindenkinek. Laci, melyek a legfrissebbek, amiket hoztál?
3: Futszálban gazdag jó este volt tegnap. Illetve hát jó este nem a keleti régió csapatainak, hanem az ellenfeleknek, akik érkeztek máshonnan a fővárosba, vagy éppen Dunántúlról. Mert hogy sem a Deasznak, sem a Nyíregyházának nem sikerült nyernie, és a Nyíregyháza már nem is javíthat, mert megnyerte az Újpest a bajnokságot. 3-1 lett a vége, 5-2-re megnyerték az utolsó sorsdöntő meccset. Teljesen megtelt a Continental Arena, nem is tudom, hogy mikor voltak utoljára ennyien, talán valamelyik főiskolai vagy egyetemi diplomaosztón, mert tényleg mindenhonnan lógtak az emberek, és aztán megérkeztek a újpesti szurkolók is. Úgyhogy olyan szempontból szerencsés volt ez a döntő, hogy véget ért a labdarúgó NB1-es bajnokság, felszabadultak az ultrák, fújtak kettőt, volt, aki már elfelejtette, milyen a foci érzés, meg hogy lehet szidni a másikat, és milyen jó dolog az, amikor...
2: Ez olyan, mint a biciklizés állítólag.
3: Összesen, igen. És hát először ugye megjelentek a nyíregyházi ultrák, megtöltötték a szektorukat, aztán egy kis késéssel nagyjából 5 perce ment a meccs, amikor megérkeztek az újpestiek is, úgyhogy onnantól nagy szócsata alakult ki, illetve hát fantasztikus volt tényleg a hangulat. Azt láttam, és hát ezt Németh Péter, az újpestiek edzője a mérkőzés előtt meg is erősítette, hogy legutóbb, amikor 7-2-re nyert a Nyíregyháza, ugyanilyen hangulatban, akkor őket meglepte ez a hangulat, mert nem ehhez voltak hozzászokva a futsal meccseken. És most már egész héten az elmúlt meccseken próbáltak erre ráhangolódni, hogy próbálják ezt kizárni, hogy sokan lesznek, hogy meleg lesz, hogy olyan lesz a hangulat, és hát azért finoman jelezte a meccs előtt, hogy úgy tudom, hogy jönnek Újpestről is szurkolók majd, és talán a hangjukat is lehet hallani, hát megérkeztek ők is, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt olyan szempontból, hogy hangulat szempontjából, nyíregyházi szempontból már nem, hiszen rosszul indult, már az első percben vezetett az Újpest, aztán 2-0 volt, szépített a Nyíregyháza, 2-1 lett a második félidő elején, de gyorsan gólt lőtt megint az Újpest. Suscsák Mátét, aki válogatott center, nem sikerült ezen az estén tartania a Nyíregyházának is, az is látszott, hogy elfáradtak a fiúk itt a bajnokság végére. Sokszor elmondtuk már, le a kalappal a futszálosok előtt, hiszen a leghosszabb bajnokság az övék. Elkezdődik augusztus elején, most is így lesz, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy június 9-én fejeződik be, vagy 8-án, de aznak még nem fejeződik be, hiszen ők meg a bronzmérkőzésen vereséget szenvedtek a Veszprémtől Debrecenben, így nem sikerült megszerezni a bronzérmet, 2-2 a párharc, jön az 5. meccs majd Veszprémben.
2: De most lenne egy ilyen nagyon civil kérdésem, hogy hány csapat van a bajnokságon belül?
3: 12.
2: Tehát mindegy NB1-es fociban.
3: Igen, és van a felsőház, tehát az első 6, utána ők még játszanak még egyszer mindenki mindenkivel, alsóházban mindenki mindenki. Aztán kialakul az első 4, ott az első, második a döntőben, harmadik, negyedik, egymás ellen, közben még van Magyar Kupa is, és még ilyen nyert meccsekig tart ez.
2: Kicsit
3: a sorozat.
2: Kicsit túl van ez csavarva, nem?
3: És azért is fura, mert ugye a válogatott meccsek miatt meg nagyon sok a szünet közben. Van olyan, hogy játszanak egy hét alatt 3 meccset, vagy mondjuk másfél hét alatt 3 meccset, utána van 2 hét szünet. Tehát, de közben a válogatott játékosok elmennek, tehát ők nem pihennek semmit, úgyhogy a végletekig ki vannak facsalva.
2: Jó, vannak nagy pályás válogatott
3: focis. Nem, hanem a futszál válogatott a mérkőzésére. Úgyhogy a többiek meg, akik pihenhetnek, 2 hét meg arra nem jó, hogy kipihend magad, arra elég, hogy leeresz. És akkor kezd mindent előről, mert megint elkezded visszaszerezni a kondidat, az első 1-2 meccs megint rámegy, mire visszapöröksz, addigra már megint.
2: De mindenki ezt éli át. És van egyébként a 12 csapat alatt is, tehát egy másik liga.
3: Persze,
2: is?
3: Van alsóbb osztály, igen, alsóbb oda fel osztály? Lehet jutni, ki lehet esni, így van. Most az a haladás például kiesett, amely sokszoros bajnok, de anyagi gondokkal küzd, és hát a játékosok el is mentek gyakorlatilag, meg jöttek is, hiszen például ide a régióba is jöttek játékosok, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a futszálnak igazi jó hírverés volt itt ez a döntő. Az Újpest először lett bajnok, a Nyíregyháza először lett ezüstérmes, és lehetett volna bajnok. Németh Péter nagyon szimpatikus edző egyébként. Tavaly ő maga, amikor kérdeztem tőle a meccs végén, hogy milyen érzés bajnoknak lenni, és mondta, hogy nem lettem jobb edző, mint tavaly, amikor a TF-el kiestem. Mert ő a TF edzője volt, és gyakorlatilag kiestek az első osztályból. Ehhez képest most az Újpesten meg bajnok lett egy éven belül. Gondolj bele, hogy azért az mekkora kontraszt számára, és ő egyébként a válogatottnak a másod edzője is. Tényleg azt kell mondjam, hogy két nagyon szimpatikus edző irányította a csapatot. egy-két játékos leszámítva pedig egyébként szimpatikus volt a mind a két csapat is. Tehát
2: akkor nem mindenki viselkedett olyan szépen?
3: Hát vannak olyan játékosok, ezt sosem tudtam megfejteni, mint Dennis Rodman. Tehát ez a polgárpukkasztás, és kifelé integetek a nézőknek, hergelem őket, és nem. És aztán valahogy őket az doppingolja, hogyha szidják. Nyilván te meg voltál hangos bemondó a mérkőzéseken, mit kell ilyenkor, megkérjük, hogy sportszerűen szurkoljon. Na most itt ezen a meccsen nyugodtan mondhattad volna végig az egész idő alatt, mert amikor éppen nem egymást szitták volna a csapatok, vagy a szurkolók, akkor mindig volt mondjuk olyan játékos, aki meg kiintegetett, vagy stb. Szóval ez nem feltétlenül tartozik
2: ehhez. Én azt hittem, hogy a futszál megtartotta még ezt a kulturált a formáját.
3: Megtartottad, gyakorlatilag az egész mezőnyben van 2-3 ilyen játékos talán.
2: Ja, akkor jó.
3: De, és milyen érdekes, ahogy lefújják a mérkőzést, és véget ér, és oda megy hozzád, és beszélgetsz, kiderül, hogy amúgy tök normális. Csak valamiért a pályán, ahogy meglátja a futszállabdát, meg a közönséget, akkor kijön belőle a készletés, hogy ő most felhívja magára a figyelmet. Na, szóval így véget ért a futszálbajnokság, legalábbis a bajnoki első-második helyezett megvan, a harmadik kiléte még nincs. Ma pedig a kazakok ellen játszik majd a magyar válogatott Debrecenben, úgyhogy tegnap 5000 szurkoló volt kint az edzésen. Ez ilyen rendhagyó dolog volt, hogy ki lehetett menni az edzésre, lehetett jegyet venni a magyar válogatott edzésére, találkozni a játékosokkal. Nyilván így, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, van egy edzőmeccs, nincs tét, ki lehet próbálni fiatal játékosokat, és ilyenkor belefér az is, hogy egy kis közönség találkozó legyen. Az a kazak válogatott lesz az ellenfél, amelynél vannak azért érdekes dolgok. Például a bajnok csapatuk, a bajnokok ligájában a Shakhtar Karagandi, ha jól emlékszem, vagy Karagandi, igen, így kell mondani. Ők a Celticekkel játszottak, és arról lett híres ez a mérkőzés, hogy ők mindent bevetettek, a kazakok, a meccs előtt, és nem hittek saját magukban, ezért úgy gondolták, hogy feláldoznak egy fekete kost, mert hogy az ilyen állatáldozat az állítólag jót tesz
2: az
3: majd.
2: Az mindig, meg a templomégetés.
3: Igen,
2: meg,
3: az istenek majd segítenek. 2-0-ra nyertek a Celtic ellen,
2: hát
3: csak
2: szólok. Hát az ördögöt idézték meg ezzel.
3: Igen,
2: akkor.
3: Hát nem tudom, az ördög segítette őket, vagy a fekete kost szelleme. Minden esetre az állatvédőknek adtak egy kis munkát, abban a másodpercben jött a tiltakozás, már mentek a levelek, Michel Platininek akkori elnöknek is írtak az UEFA-ra, micsoda egy szentségtörés, és azt mondta, hogy hát minden országban megvannak a saját szokások, mi meg ebben nem akarunk beleszólni.
2: A magyarok meg disznót ölnek.
3: Meg hátrafelé nyilaznak. Igen. Na hát egyébként ez volt, emlékszel, ezzel riogattak minket az uniós csatlakozásnál, megszűnik a hurka meg a kolbász, mert hogy a unióban nem lehet majd hurkát enni, meg mákos gubát, mert hogy a mákot sem preferálják, meg a hurkát sem.
2: Meg a túrórút is majd megszűnik, nem? Mert arra is kitalálnak valamit.
3: Igen, mondjuk az máshol nem is nagyon volt ismert, még egyedül azt hiszem a régi Szovjetunióban, de azt is azért, mert magyarok kivitték, tehát így ott maradt. Úgyhogy a kazakok erről is híresek, illetve hát volt a híres Borat című film, a kazak nép hőse, és nem tudom, emlékszel-e arra, mi is meséltünk róla a sporthírekben, amikor a belga Bruges játszott talán ellenük, és hát néhányan Boratnak öltöztek, ez az igazi fürdőgatya, amikor felhúzod nyakig.
2: Igen,
3: ez a tangaszerű.
2: Igen, igen,
3: de biztos
2: igen,
3: megvan mindenkinek.
2: Megvan,
3: mindenki
2: sajnos.
3: Látszik gyakorlatilag, igen, és ott letartóztatták őket. Ebből a szeméremsértés, meg mindenféle gúnyolódás, meg ilyesmi, a rendőrök elvittek ott 4-5 ilyen belga szurkolót, és akkor bent tartották őket éjszakára, hogy ezzel a kazak nép lelkébe gázoltak. Nyilván, tehát azért az ő világuk más. A focizni azért tudnak, azt azért tegyük hozzá, úgyhogy nem vár könnyű meccs majd ma este a válogatottra. Hát megérkezett, most már ugye kezdődik lassan a foci VB, csütörtökön Mexikó, Dél-Afrika, csak mondom neked, a titkos favorit, és mi mindig nem fogadtál Mexikóra.
2: Mindig nem csináltam meg, komolyan
3: nem.
2: Mondom.
3: Hogy fogod verni a fejed az asztalba, amikor majd bejövünk reggel, és arról beszélünk, hogy Mexikó-Portugália döntő lesz, és Gabi ezt szajkóz a január óta. És még mindig nem fogadtad meg. Hát szerintem Curaçaóra nem igen fogsz fogadni. 153 000 lakosa van összesen az országnak, és először jutottak ki a világbajnokságra. A németekkel játszanak majd. Egy ilyen kis karibi ország, tehát tényleg egy kicsi országról van szó, hát 150 000, majdnem mint Nyíregyháza.
2: Igen,
3: kisebb,
2: igen.
3: Mint Debrecen. Tehát
2: igen, és akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy a kapus a pék, egyébként a postás,
3: igen,
2: játszik a,
3: igen,
2: csatárposzton.
3: És mi volt annak idén Izlandnál, ugyanez volt, amikor a magyarok nem tudták megverni Izlandot, és ott is ez volt, hogy nem tudott edzésre menni, mert még ki kellett vinni a leveleket. Tehát, hogy egy ilyen országról van szó. Az biztos, hogy a legnépszerűbb csapat lesz a világbajnokságon, már nagyon sok rajongója van most is, mert az ilyen kis csapatokat, meg kis sztorikat nagyon szeretik az emberek. Hát ők stílszerűen megérkeztek a szállásukra, miközben arról beszéltünk még, hogy hogy az angolok milyen erődítményben, meg luxus hotel, meg ki milyen extrákat kér, hogy a saját ágyukat vitték el az angoloknak, meg a párnájukat, meg a ágynemű húzatot is,
2: az külön repülővel,
3: meg minden. Igen. Na, ehhez képest Curaçao megérkezett a helyszínre egy ilyen kiszuperált, világos kék iskolabusszal, ablak nélkül, kihajolva belőle az ablakból a játékosok is boldogan integettek minden egyes településen, ahol áthaladtak Amerikában. Tehát egy hihetetlen, ez a jamaikai bob csapat feeling.
2: Hogy a túróba jutottak ők ki?
3: Hát úgy, hogy megnyerték a selejtező csoportot, igen. Igen, és hát abban a csoportban, ahol ők voltak a legjobbak, úgyhogy nagyon szimpatikusak, már rengeteg követőjük van a különböző internetes oldalakon, és a németek ellen játszanak, hát fura lesz. Tehát ez a Németország, tudjuk ugye Gary Lineker óta, hogy a német válogatott meg a foci, amikor megkérdezte tőle a gyerek, hogy apa, mi az a foci, akkor így tudnám neki leírni, hogy 11 ember rohangál a pályán, és mindig a németek nyerik a világbajnokságot. Igen, tehát valahogy így van. Egyébként az angolokról, hogyha már Linekert említettem, lövöldözés volt Amerikában, nem olyan messze az angol szállástól, és jó néhányan meg is sérültek egy ilyen tűzpárbajban, de ez azért a foci csapatot nyilván nem érintette, de azért viszonylag közel volt hozzájuk ez az incidens. Úgyhogy most már mindenki készül a világbajnokságra, késő este lesznek majd a mérkőzések.
2: Mennyire késő este?
3: Hát például a nyitómeccs azt hiszem 21 órai kezdés, tehát az annyira nem vállalhatatlan, de lesz éjszakai is. Tehát nyilván tudsz majd.
2: Meg fogjuk még szerintem még reggel is nézni. Igen. Átcsúszik vajon reggel?
3: Most az NBA meccsek hajnal 2 óra 30 perckor kezdődnek, 2:30-kor, és ráadásul most, ha jól tudom, nem is nagyon lehet nézni. Ilyen különböző stream szolgáltatók most már megveszik a jogokat, és hiába van mondjuk arra a stream szolgáltatóra előfizetésed, még pluszban fizes, hogyha látni akarod ezeket az élő sport közvetítéseket. Hál' Istennek a focinál ilyen még most. Legalábbis a világbajnokságnál nincs.
2: Na hát tükönülve várjuk. Laci, neked köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb bírságokat kaphat a CITL a zöld víz miatt. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben. Átszállás nélkül mehetnek a debreceniek vonattal a Balatonra. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb bírságokat szabhatnak ki a debreceni CITL gyára a korábban a gyár területén kívül is megjelent zöld színű folyadék ügyében. Tompa Enikő, a Tiszapár debreceni országgyűlési képviselője közölte, a környezetvédelmi hatóság vizsgálatot indított, mert egy cég szabálytalanul engedett zöld színű folyékony hulladékot a csatornába. A jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is bírságot szabhat ki. Lőrinc Viktória miniszter soron kívüli vizsgálatot is elrendelt. Tompa

0: rákcsálók Dél-Amerikában őshonos állatok és a világ legnagyobb rákcsálóinak számítanak. Félvízi életmódjuk miatt különösen kedvelik a vizes élőhelyeket, jól úsznak és gyakran a vízben hűsülnek vagy menekülnek veszély esetén. A debreceni állatkert új lakói ezért már most látványos pillanatokat okozhatnak a közönségnek, amikor a kifutóban pihennek, mozognak vagy éppen a vízben játszanak. A kölykök születése újabb örömteli esemény az állatkert életében, és a családos látogatók számára is különleges látnivalót jelent a nyári időszakban. Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A Balaton és szezon június 20-án indul és augusztus 30-áig tart, ezzel a csűrűbb indulás sokkal nagyobb kapacitással, valamint több kerékpár szállítási lehetőséggel készül a vasúttársaság. Debrecenből az Aranypart Express biztosít átszállás nélküli eljutást a tó déli partjára, többek között Siófokra, Zamárdiba, Balatonföldvárra, Balatonlelére, Balatonboglárra és Fonyódra. A járat Záhony felől érkezik, érinti Nyíregyházát, Debrecen Csapókertet, Debrecent, Hajdúszoboszlót, Püspökladány, Szolnokot és Budapest Kelenföldet is. A MÁV szerint a vidéki nagyvárosokból induló közvetlen balatoni járatok tavaly csaknem 250 ezer utast vonzottak. A kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra távolsági utazásnál helyjegyet kell váltani. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Kara Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. A fiatal kutató szerint a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógust, hanem olyan eszköz lehet, amely személyre szabottabbá és élményszerűbbé teszi az oktatást. A testnevelésben például játékos feladatok, pontgyűjtő rendszerek, egyéni kihívások és teljesítménykövetés kialakításában segíthet. A NetFit eredmények és más mozgásos adatok elemzésével a tanárok jobban igazíthatják a feladatokat a diákok fejlettségéhez. Kara Bálint az Agora Tudományos Élményközpontban robotikai előadásokat és táborokat is tart, ahol humanoid robotokkal, programozható eszközökkel és 3D nyomtatással ismerteti meg a fiatalokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A reggeli órákban 16-17 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1,
2: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Üdv újra itt mindenkinek, 9 óra 15 perc van, remélhetőleg jól telik a munkanap, és hát abban bízom leginkább, hogy gyorsan, úgyhogy sikeres napot kívánok mindenkinek. Na meg jó ünneplést, kedves Félixek, boldogok, Diánák és elődök, ez a ti napotok, úgyhogy remélhetőleg nagyon sok szeretetet, örömöt és jó kedvet kaptok majd, és hát ebben telik a mai napotok, ezt kívánjuk nektek. Üzemanyagár változás nincs, néha nincs, az talán még jobb is, mint hogyha emelkedne, bár mostanában ugye egy csökkenő tendenciának lehetünk itt szemtanúi, és pozitív értelemben elszenvedői. Most a 95-ös nagyjából 645 forint környékén jár, mondom ezt azért, hogyha esetleg mostanában nem jártál volna a kúton, a gázolaj 675, ezek átlagárak, a védett árak is itt vannak, de hogy meddig, ugye az egy jó kérdés, rajta tartjuk a szemünket, és hogyha változás lesz, szólunk. Időjárás változás pedig van, jelenleg egyébként hőmérséklet emelkedés, mindaddig, míg a 30-32 fokot el nem érjük, úgyhogy egy döglesztő melegnek nézünk elébe a mai napon, és hát egyszerre érvényesül majd hideg és melegfronti tünet is, úgyhogy igazán szédítő lesz a mai nap, főleg, hogyha valaki érzékeny ezekre. Hát lesz némi változás az időjárásban, mert bár holnap még 29-30 fok, azért jön majd a zápor, zivatar, hidegfront előszéllel, aztán egy komolyabb hőmérséklet beesés csütörtökre, akár 20 fokig is visszaeshet majd a levegő hőmérséklete, és jöhet egy nagyobb mennyiségű csapadék. Na, és jöhetnek közben azért a nagy mennyiségű kommentek is abban a kérdésben a Facebook oldalunkon, hogy hány országban jártál már. Így szól a kérdés, várjuk a válaszokat, és persze valaki elviszi majd ma a műsor vége előtt nem sokkal a Cinema City Magyarország páros mozi belépőjét, ezért is érdemes kommentelni, na meg jó zenéket is hallgatni. Itt van David Guetta és Teddy Swims.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Kashmir Wild Ride című dala szólt. Itt 9 óra 36 perc van, és hát többen is szóltak azóta is mostanság, hogy Nyíregyházán a Tiszavasvárúti felüljáró lábánál a Derkovics utcai csomópontnál nem működik a jelzőlámpa. Ez valós? Tehát, hogy ez még jelenleg is így van, hogy ha arra jártuk, akkor írjátok már meg. Köszi előre is. Állítólag egyre többektől hallani annak megerősítését, hogy lehet felesleges volt oda a lámpa, mert azóta mind forró késa, vajon lehet áthaladni. Aztán hát ennél nagyobb lesz egyébként valós, közben írja Benny, köszi. Ennél nagyobb lehet a menetidő azért Debrecen egyes pontjain, ugyanis több helyen is aszfaltozási munkálatok zajlanak, méghozzá nagy felületen. Ilyen például a Harsona utca, ahol rövidesen végeznek, Ötmalom utca, a Zöld utcában és a Kis József utcában is szintén hasonló dolgok történnek, és hát Nyíregyházára visszatérve ott azért még épül a körforgalom szépen óvatosan, tehát azért itt még néhány hónapig véhetően fennakadásra kell készülni, ugyanis jelenleg is lámpa irányítja a forgalmat, úgyhogy nagyobb türelmet kérnénk a Hímesnél, Nyíregyházán, itt a Stadion utcánál, ahol a körforgalom épül, és hát kalkuláljátok bele, hogy akár 5-10-15 perccel is nőhet a menetidő. Közben viszont jönnek a jó zenék, ezúttal egy régi klasszikus, egy új átiratban, ez az Éhezők viadalának egyik ikonikus dala, amit átdolgozott, ezúttal Has, érkezik a Midnight.

0: 16 évvel ezelőttről szólt a Purple Disco Machine által feldolgozott Hurts Wonderful Life, 10 perc múlva pedig 10 óra, úgyhogy lassacskán bezár a bazár itt a keltetőben. Na és hát a mai reggelt azért nagy részt annak szenteltük, hogy utazáson vettünk részt, kalandozáson, és hát megpróbáltuk összegyűjteni hallgatóink segítségével azt, hogy ki hány országban járt már. Valaki kifejezetten sok országot leírt, jó már nektek, úgyhogy vannak itt azért nagy utazók is, de olyat nem találtam, aki az összes országot meglátogatta volna. Az összes alatt egyébként az ENSZ által elismert 193 országot értem, és hát a világon elvileg 150 olyan ember van, akik minden országban jártak már, úgyhogy ott azt gondolom a bakancslista rendesen ki lett pipálva. No, és hogy itt kinyeri a mozi egyet, az mindjárt kiderül, előtte viszont mutassuk meg, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: A csúcs az megint csak Romániát tudom most felhozni, olyan körforgalmon mentem át, ami gyakorlatilag akkora volt, mint ez a stúdió, a közepére lerakva egy bója, és kinevezték körforgalomnak a kereszteződést, és innentől a körforgalom szabályai működnek. Budapesten ezt bevezették, a napokban kerültek ki a videók, egy ilyen nagyobb, hát nem is tudom mi az, mint egy dézsa, tulajdonképpen egy virágcserépszerű, egy olyan hengert
0: raktak ki. Leandert.
2: Igen, hát majdnem, és akkor, hogy azt kell megkerülni, és innentől körforgalom. És akkor nem értették, hogy minden nap neki megy valaki. Hogy megy neki, miért megy neki, tehát hogy hihetetlen, hogy elviszik azt az. Most már beletettek egy ilyen nagyobb, ilyen pálmafaszerű növényt is, hogy hát, ha így észreveszik az autósok, nem bírják megemészteni, hogy ott van egy körforgalom, és nem értik, hogy miért, és azt mondják, hogy azért, mert ugye van ez az embernek a szeme meg az agya, hogy össze van kapcsolva, hogy ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt nézd, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez legyen. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
0: Ez, és akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
2: Hát igen. Józsikám, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor, vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
0: De szép szakadék.
2: Milyen szép a kilátás.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Motorozás közben szakadékmentes motorozást kívánunk mindenkinek, vigyázzatok egymásra, és kedves autósok, azért jó, hogyha észbe vésítek, hogy most már igen a jó idő kapcsán megérkeztek a motorosok, kerékpárosok, gördeszkások, rolleresek, ejtőernyősök, bungee jumpingolók, mindenki, földön, vízen, égen, levegőben, mindenhonnan jönnek most már emberek, úgyhogy vigyázzatok egymásra, ez egy ilyen közös társasjáték, és a célja az, hogy mindenki megérkezzen biztonsággal, normális eredeti egészséges állapotában, oda, ahova szeretett volna eljutni. Hát ezt kívánjuk már mindenkinek. Köszi a figyelmet, veletek volt ma Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.
4: I told you that I never would, told you I'd change, even when I knew I never could.
0: Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Új Intercity-k érkezhetnek a debreceni vonalra. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Szigorít a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásán. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új emeletes Intercity motorvonatokat ígér a kormány a debreceni és a nyíregyházi vasútvonalra is. Az országgyűlés hétfői ülésén Tárkányi Zsolt, a közlekedés és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznének be, főként a szolnoki, debreceni, nyíregyházi, miskolci, szegedi és pécsi vonalakra. Ezzel kapacitással tervek szerint mintegy 200 régi Intercity kocsinak felelne meg. Az államtitkár szerint a közösségi közlekedés megújításához a MÁV szolgáltató központ ZRT felszámolására is szükség van, mert a beszerzési és logisztikai rendszert alapjaiban kell újra gondolni. A forrásokból a HÉV flotta jelentős részét is lecserélnék, emellett már nyáron megújulhat a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen Józsán, ezért a következő hetekben fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől a vállalkozók útján. Az önkormányzat mintegy 750 méteres szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít. A munkák június 9-én kezdődnek a meglévő közmű vezetékek feltárásával és kutató árkok ásásával. A közvilágítási oszlopok darúzását várhatóan június 11-én és 12-én végzik, majd június 15 és 19-e között a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítése következik. Az új hálózatot várhatóan június 30-áig kapcsolják be. A fejlesztés bruttó 42 millió forintba kerül, és teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés az érintett útszakaszon. A munkavégzés idején helyi forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Szigorít a kormány a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. A pénteken hatályba lépett döntés értelmében a Fülöp-szigetekről örmény

0: hiány tapasztalható. Ismét használhatják a gyalogosok az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében található gyalog átkelő helyet Debrecenben. A zebrát korábban vízvezeték csomópont építési munkák miatt zárták le, a környéken pedig ideiglenes forgalmi rend volt érvényben. A kivitelezés ideje alatt többen a kordonokon áthaladva próbáltak átkelni, annak ellenére, hogy ez tilos és balesetveszélyes volt. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom újra a megszokott rend szerint haladhat, és a közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. A térségben ugyanakkor tovább zajlik az ivóvízvezeték rekonstrukció, amely a város vízellátásában fontos, több mint 70 éves vezeték szakasz megújítását szolgálja. A beruházás több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátásához járul hozzá.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban kánikulára kell készülni gomoly felhős idővel a közeledő front előtt. Mindemellett mérsékelt, néhol élénk lesz a déli szél, a maximumok 30 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a hírek után jöjjön az, amit igazán szeretünk. És ez a jó zene, vele együtt pedig a jó kedv, és egy újabb közös óra veletek itt a Sunshine FM. Elszámítok mindenkire ma is a következő 4 órában.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez itt a Candy Juice, hello mindenkinek, Sunshine FM, csak jó zenével, ma is a következő 4 órában én a Juice-ból jelentkezem, és már is ránézünk a mai orvos meteorológiára, mert hogy jönnek majd a hideg frontok, és ez, ami ma délután jön, ez nem is lenne még olyan erős, viszont ebben az okoz majd sok kellemetlenséget, hogy előtte egy melegedés zajlik, emiatt sokkal rosszabban fog majd lecsapódni ez a délután érkező hideg front, napközben pedig még ugye folytatódik a kánikula, így ez igen szélsőséges dolgokat produkál majd az időjárás érzékeny emberek számára. A szervezetünk nagyon nehezen tudja lekövetni ezt, hogy délelőtt még melegfront jellegű terhelés nehezedik rá, délután pedig már hideg front, szóval megszaporodnak majd minden bizonnyal a rosszul létek, légzési nehézségek, szédülés jelentkezhet. Na, de mi egy szédítően jó muzsikával megyünk már is tovább, hiszen itt van Jason Derulo.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: A stressz akár a barátunk, de az ellenségünk is lehet. Ez lesz a mai témánk. Nagyobb teljesítményre sarkalhat, de tönkre is tehet bennünket, ha túl sok van belőle. Vannak, akik a fele királyságukat is odaadnák egyetlen stresszmentes napért, mások pedig úgy érzik, hogy képtelenek lennének teljesíteni, ha nem nehezedne rájuk valamennyi nyomás. De hát itt a hangsúly a valamennyi van. Mindkét tábor véleményében van ugyanis igazság, a stressz nem csak romboló, hanem építő is lehet. A pozitív stressz nagy segítségünkre lehet mondjuk egy forró helyzetben, vizsgán, állásinterjúkor, lánykérésnél, de honnan ismerhető fel a pozitív stressz, és mikor fordul át felhajtó erőből kimerítő és az életerőnket felemésztő feszültségbe. Először is fontos, hogy tekintsünk feladatként a pihenésre is. Ha mindegyit csak hanyagoljuk a pihenést, és állandóan túlteljesítünk a munkahelyünkön, miközben az otthonunk is ragyog, egy idő után kiégünk, a legbölcsebb, ha pihenést is felveszünk a halaszthatatlan teendőink listájára. Foglalkozunk vele úgy, mintha ez is egy program lenne. Legyenek alkalmak rendszeresen, amikor igenis lelassulunk és nem csinálunk semmit. A stressz ugyanis romboló, hogyha túl sok van belőle. Negatív stresszről akkor beszélünk, amikor a pozitív stressz túlcsordul az életünkben. Ezt ahányan vagyunk, annyiféleképpen élhetjük meg. Türelmetlenné válhatunk másokkal, negatív gondolatok törhetnek ránk, nehezen tudunk elaludni, folyamatosan idegesek vagyunk, a feszültségtől fájhat a gyomrunk, erős szívdobogást tapasztalhatunk. Ne legyintsünk, hogy ez az élet már csak ilyen. A negatív stressz ugyanis káros. Az első és legfontosabb lépés, hogy őszintén feltegyük magunknak a kérdést, hogy mi az, amitől folyamatosan befeszülünk. Ha ez megvan, gondoljuk végig, mit tudunk tenni magunkért. Sokat segíthet, ha munka után mondjuk sétálunk egyet, kiszellőztetjük a fejünket, de a legfontosabb, hogy a sport szerepeljen az életünkben bármilyen formában, a focitól a fallabdán át az úszásig vagy a jóga mind jó szolgálatot tehet.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: táncol.
1: További vidám dzsúszolás mindenkinek, Hello Sunshine-osok, Majkáik, utána mindjárt jön Kamrád a friss hírekig, én pedig a következő órában is készen állok arra, hogy feldobjam a lapot, hozom majd sok jó zenét, köztük például Dua Lipáét, sőt, a nemrég megtartott álomesküvőjének minden részletét is elmondom majd neked, hogy mennyibe fájt ez a fiataloknak, milyen világsztárok ünnepeltek velük, és hogy a helyi lakosok miért akadtak ki rájuk, de kapsz majd horoszkópot és rengeteg jó zenét, szóval maradj nálunk!
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
4: Sunshine FM. Csak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. 10 világkonyhával jön a debreceni gurmé fesztivál. Útlezárás lesz a válogatott meccs miatt Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás nem csak az e-rollerekre, hanem más elektromos mikromobilitási eszközre, így az e-gördeszkára, az e-biciklire és a szegvélyekre is vonatkozik. Az érintett területeken ezeket csak tolni vagy kézben vinni lehet majd. A tiltás a város forgalmas turisztikai pontjait, valamint az iskolák és a rendelő környékét is érinti. Szegédi Gyula polgármester szerint azért döntöttek a szigorítás mellett, mert sok lakossági panasz érkezett, és megnőtt a roller balesetek száma is. A városvezetés a turisztikai csúcs szezon előtt szeretné csökkenteni a veszélyhelyzeteket, különösen azokon a részeken, ahol sok gyalogos, gyermek vagy idős ember közlekedik. A helyi sebészként és dolgozó önkormányzati képviselő Kerekes László szerint a balesetek gyakorisága miatt elkerülhetetlenné vált a korlátozás, bár vannak, akik kételkednek abban, hogy a rendeletnek valóban lesz visszatartó ereje. Június 12 és 14-e között rendezik meg a 10. Debreceni Gurmé Fesztivált a Nagy Erdőn. A háromnapos gasztroeseményen 24 étterem és 11 italműhely mutatkozik be, a látogatók pedig 10 karakteres világkonyha ízeibe kóstolhatnak bele. Lesz amerikai, bajor, francia, indiai, japán, kínai, mexikói, olasz, székely és török ízvilág is, miközben a hortobágyi pásztor ételek modern újragondolása is szerepet kap. A fesztivál több mint 60 programot kínál, látványkonyha, síf bemutató, koncertek, gyermeksarok és közös meccsnézés is várja az érteklődőket. Michelin csillagos séfek is színpadra lépnek, a gyerekeknek pedig kézműves foglalkozásokkal és főzősulival készülnek. A VIP jegyek vásárlói az Angyalliget alapítványon keresztül autista fiatalok ellátását is támogathatják. Forgalomkorlátozásra kell készülni Debrecenben a Magyarország-Kazasztán barátságos férfi válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. A találkozót a mai napon 19 órakor rendezik a Nagy Erdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 13 órától 21 óra 30 percig lezárják a Nagy Erdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és 24Y-os autóbuszok terelő útvonalon járnak majd. A DKV tájékoztatása szerint az érintett

0: Zecskei regionális döntő megnyerése után szerepelhetett az Encsi szuperdöntőben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban is többfelé készülhetünk kánikulára, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében ismét jellemző lehet a migrén vérnyomás ingadozás. Egyenként füllett lesz az idő, emiatt légszom és nehéz légzés is jelentkezhet. Mindemellett az UV sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A maximumok 30 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Új óra, új lendület, és persze a legjobb zenék változatlanul itt nálunk a Sunshine FM-en. Maradj nálunk, hamarosan hozunk horoszkópot, a csillagoktól ugyanis hamarosan megtudhatjuk, hogy mire számítsunk szerelemben, munkában, vagy egyszerűen csak a mindennapokban.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Ez itt a Sunshine FM-en a Juice, és már a második óránkban üdvözlünk mindenkit. Ma pedig június 9-én az év 160. napjában vagyunk, tehát még 205 napig lesz 2026. Ezen a napon született Michael J. Fox, a Vissza a jövőben sztárja, 65 éves lett ma. Még mindig Hollywoodból jönnek az ünneplők, Johnny Depp, ugye a Karib-tenger kalózainak a sztárja, 63 éves lett, Natalie Portman pedig a gyönyörű színésznő, 45 esztendős. A te is velük együtt fújod a gyertyát, akkor happy birthday, mi pedig már is mondjuk a napi horoszkópokat.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos egy baráti beszélgetésben vagy közösségi helyzetben váratlanul megnyílhat, és kimondhat valamit, ami mélyen személyes a számára. Ez a bátor őszinteség pedig erősíti a kapcsolatát. A bikának most különösen jól esne egy nyugodt otthoni rituálé, például egy hosszú fürdő, meditáció vagy naplóírás. Estére ne is tervezzen más programot. Az ikrek fektessen nagyobb hangsúlyt az önkifejezésre. Ez nem csak a kommunikációra, de például az öltözködésre is igaz. Most bátrabban vállalhat egy új külsőt. A rák nézze át a háztartási kiadásokat, vagy őszintén beszéljen a partnerével egy közös anyagi ügyről. A gyakorlati döntések és a tiszta kommunikáció mélyíthetik a bizalmat, és a családi kasszának is jót tesz, ha világossá válik, ki mire költ. Ha az oroszlán váratlan meghívást kap, annak mindenképpen tegyen eleget, ha pedig a munkahelyén bízzák meg vezető szereppel, arra is bátran mondjon igent. A szűznek most érdemes átgondolnia, hogy hogyan indít egy napot, mi az a reggeli rituálé, ami a legtöbb lendületet adja, ha erre több időt szán, hatékonyabb lehet egész nap. A mérleg fejében egy rövid kiruccanás, vagy workshop, vagy váratlan beszélgetés teljesen új gondolatot indíthat el. Az új élmények munkájába is több kreativitást hoznak. A Skorpió háta mögött nagy rohanás van most, gyógyító lehet, hogyha lelassít egy kicsit, vagy ha egyszerűen csak telefon nélkül megy el sétálni, vagy ebédszünetre. A lágyabb ritmus segíthet visszatalálni a belső középpontjához. A nyilas rajong a váratlan ötletekért, most egy spontán program új szenvedélyt, örömöt vagy könnyedséget vihet egy ön számára igen fontos kapcsolatba. A baknak igen nagy a biztonság iránti vágya, azonban ha ez túl erőssé válik, ön is merev lesz, vagy félelemből halogathat hasznos döntést, legyen kicsit kockázatvállalóbb. A vízöntő most rátalálhat egy új alkotó tevékenységre vagy szabadidős elfoglaltságra, amelyben szinte elveszíti az időérzékét. Ez a kíváncsiság pedig emlékezteti arra, hogy az élet nem csak feladatokból áll. Ha a halak mer hallgatni az intuícióira, az nem csak anyagilag, hanem önbizalom szempontjából is megerősítő lehet. Ha azonban túl ködös marad a terve, könnyen összekeverheti a vágyat a valóban működő lehetőséggel.
1: Sunshine FM Osztra.

nálunk. Na de előtte itáljunk meg egy szóra, illetve nem csak, hogy egy szóra. Világsztárokból álló vendégsereg és egy történelmi helyszín egy hajnalig tartó bulival, hát ilyen volt röviden Dua Lipa Luxia. Na de pontosan miért is került ez 620 millió forintnak megfelelő összegbe? Hát például azért, mert 200 fős vendégsereg vonult fel, és egy háromnapos ünneplésről van szó. Szicíliában tartott egyébként az ifjú pár a Luxit, a Palermo közelében megrendezett hétvége 1,5 millió angol fontba, vagyis körülbelül 620 millió forintba került, és számos híresség tiszteletét tette rajta. Az esküvő központi helyszíne egyébként a 18. századi Via Valgunera volt. Az impozáns kastélyt gyakran a kis Versailles-ként is emlegetik, a hétvége pedig egy elegáns fogadó esttel kezdődött, ahol a vendégek már előzetesen megismerhették a szicíliai hangulatot. A szervezők minden részletre odafigyeltek, hogy a rendezvény egyszerre legyen romantikus, exkluzív és autentikusan olasz. A 200 fős vendégsereg között pedig számos híresség volt, például Donatella Versace, David Guetta, Martin Garrix, Carl Cox, szóval a vendéglista önmagáért beszél, viszont a ceremónia egyik legemlékezetesebb mozzanata kétségkívül az volt, amikor Elton John, a legendás előadó elénekelte pár kedvenc dalát. Hát nagyjából eddig ennyi infónk van Dua Lipa Luxiáról, bár sok képet biztos nem fogunk látni róla, ugyanis teljes titoktartást követeltek meg a felszolgálóknak és a Luxin dolgozó személyzetnek, például le kellett ragasztaniuk a mobiltelefonjai, kameráját és mikrofonját, majd így egy műanyag zacskóba kellett csomagolni.

0: perc múlva déli 12 fél időhöz érkezik műsorunk, viszont még egy nagy kedvenc jön a napi hírösszefoglalóig a friss hírekben. Röviden, töményen minden fontos infót elmondunk neked a környékről, térségünkből, és ez még nem a vége, mert délután 2-ig utána együtt rádiózhatunk, nagyon sok jó zene, és rengeteg érdekesség vár rád. Az utonlevők pedig a továbbiakban is támaszkodhatnak ránk, hiszen ha térségünkből bármilyen fontos hír érkezik az utakról, mi egyből soron kívül mondjuk neked. Jó utat kívánunk minden sofőrnek!
1: My name is Benson Boone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Lakossági fórumot tartanak 17 órától a Józsai Közösségi Házban. Színházi élménnyel köszönte meg a debreceni pedagógusok munkáját az önkormányzat pedagógus nap alkalmából. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Cívis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 9-e kedd van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: A mai napon forgalomkorlátozásra kell készülni Debrecenben, a Magyarország Kazasztán barátságos férfi válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Ma este 7 órától rendezik a Nagyerdei stadionban. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 13 órától 21 óra 30-ig lezárják a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát. Legyünk figyelmesek, jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Cívis Krónika.
2: Lakossági fórumot tartanak 17 órától a Józsai Közösségi Házban a városrészt érintő közlekedési fejlesztésekről. Az eseményen bemutatják, milyen beruházások, átalakítások és hosszú távú tervek készülnek Józsán. A fórumon a lakosok közvetlenül is kérdezhetnek a városvezetéstől, közlekedési mérnököktől és szakértőktől. Részt vesz Papp László polgármester, Balázs Ákos alpolgármester, Juráskó Róbert önkormányzati képviselő, valamint a városfejlesztési főosztály, a DKV, a Magyar Közút Beruházó ZRT és a tervező cégek képviselői is. A rendezvény célja, hogy a józsaiak részletes tájékoztatást kapjanak a tervezett közlekedési változásokról, és elmondhassák észrevételeiket a fejlesztésekkel kapcsolatban. Színházi élménnyel köszönte meg a debreceni pedagógusok munkáját az önkormányzat pedagógus nap alkalmából. A vasárnapra első ünnep előtt pénteken a Csokonai Színházban látták vendégül a tanárokat, ahol csaknem 500 pedagógus nézhette meg a Dzsungel könyve című előadást. Papp László polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, a pedagógusok olyan közösséget alkotnak, amely aktív és kiemelkedő szerepet tölt be Debrecen jelenében és jövőjében. Hangsúlyozta, hogy a tanárok a szülők mellett azt a védőhálót teremtik meg, amelyben a debreceni gyerekek felnőhetnek és fejlődhetnek. A városvezető a debreceni családok és a város teljes közössége nevében mondott köszönetet a pedagógusok szakmai felkészültségéért, elhivatottságáért és mindennapi gondolkodásáért. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részleken kialakított helység a rehabilitációban résztvevő gyerekek gyógyulását és fejlődését segíti játékos környezetben. A szobában szuperhős figurák, játék, autók, színezők, könyvek, kártyajátékok és foglalkoztató fal is helyet kapott, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt barátságosabb és nyugodtabb környezet vegye körül a gyerekek. A fejlesztést a BMW Group gyár Debrecen támogatásával valósították meg a rehabilitációs részleg tetőterében. Az osztály 15 ágyon működik, a mozgásukban korlátozott gyerekek jellemzően 3-4 hetet töltenek ott, évente pedig mintegy 230 beteg

0: A színház a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet a belső kommunikáció fejlesztésére, és együttműködés kezdeményezett a Biztonságos Terek Alapítvánnyal a támogató munkahelyi környezet erősítése érdekében. Az ügy várhatóan az országos színházi találkozó egyik szakmai beszélgetésén is napirendre kerül. Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A Balaton és szezon június 20-án indul és augusztus 30-áig tart, ezzel a csűrűbb indulás sokkal nagyobb kapacitással, valamint több kerékpár szállítási lehetőséggel készül a vasúttársaság. Debrecenből az Aranypart Express biztosít átszállás nélküli eljutást a tó déli partjára, többek között Siófokra, Zamárdiba, Balatonföldvárra, Balatonlelére, Balatonboglárra és Fonyódra. A járat Záhony felől érkezik, érinti Nyíregyházát, Debrecen Csapókertet, Debrecent, Hajdúszoboszlót, Püspökladány, Szolnokot és Budapest Kelenföldet is. A MÁV szerint a vidéki nagyvárosokból induló közvetlen balatoni járatok tavaly csaknem 250 ezer utast vonzottak. A kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra távolsági utazásnál helyi jegyet kell váltani. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Kara Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. A fiatal kutató szerint a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógust, hanem olyan eszköz lehet, amely személyre szabottabbá és élményszerűbbé teszi az oktatást. A testnevelésben például játékos feladatok, pontgyűjtő rendszerek, egyéni kihívások és teljesítménykövetés kialakításában segíthet. A NetFit eredmények és más mozgásos adatok elemzésével a tanárok jobban igazíthatják a feladatokat a diákok fejlettségéhez. Kara Bálint az Agora Tudományos Élményközpontban robotikai előadásokat és táborokat is tart, ahol humanoid robotokkal, programozható eszközökkel és 3D nyomtatással ismerteti meg a fiatalokat. Kapibara kölykök születtek a debreceni állatkertben, a kis jöveményeket pedig már a látogatók is megcsodálhatják. Az Zoo Debrecen közlése szerint a kicsik egészségesek és nagyon aktívak, hol a szárazföldi pihenőhelyeket fedezik fel, hol anyjuk után indulnak a pancsolóba. A kapibarák más néven vízi disznók, Dél-Amerikában őshonos állatok és a világ legnagyobb rágcsálóinak számítanak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar labdarúgó válogatott kedden este a debreceni Nagyerdei stadionban játssza az idei negyedik felkészülési mérkőzését. Marco Rossi tanítványainak ellenfele ezúttal Kazasztán lesz. A Kazasztán elleni keddi válogatott mérkőzés előtt több mint 5000 néző látogatott ki a magyar válogatott nyilvános edzésére a Nagyerdei stadionba. A játékosok és a szurkolók egyaránt élvezték a rendhagyó gyakorlást hétfőn. A mérkőzés ma este 19 órakor kezdődik. A futszál NB1-es bronz csata eddigi 3 meccse sok izgalmat hozott. A Veszprém férfi futszál csapata indított a győzelemmel az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot, ám a Deac előbb hosszabbításba torkoló összecsapáson egyenlített, majd pénteken büntetőkkel győzött. Az együttes hétfőn a Desokban egy újabb sikerrel megkaparinthatta volna az érmeket, ám abban is biztosak lehettünk, hogy a bakonyiak sem adják fel a küzdelmet. Végül a Veszprém 3-1-re győzött, így aztán pénteken dől el a párharc, hiszen 2-2 az állás a 3 nyert meccsig tartó sorozatban. Idén éveleje óta kölcsönben az OFK Belgrád együttesében szerepelt Jakuba Silue. A szerb klub most élt vételi opciós jogával, így a 24 éves elefántcsontparti támadó átigazolási díj ellenében végleg az OFK játékosa lett. Jakuba Silue 2024 nyarán érkezett a DVSC labdarúgó csapatához, azóta 10 NB1-es bajnokin lépett pályára a Lokiban, és egy gólt szerzett. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Városunkban szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A reggeli órákban 16-17 fok várható.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés is kellemes délutánt. Akik az utakon töltik a délutánjukat, közlekednek, a szabályok betartására kérünk mindenkit. A közúti közlekedés szabályait a legmesszebb menőkig tartsák be, kedves autósok, közlekedők, no és persze kerékpárosok, gyalogosok, és akik a rollert használják közlekedési eszközként. Nagyon fontos, hogy a szabályokra lakotelten belül és lakotelten kívül nagy figyelemmel legyenek. Itt vannak a tavaszi munkálatok, rengeteg a mezőgazdasági gép Ebes határában, ma is többel találkozhatunk, sárga figyelmeztető jelzés használják. Viszont nagyon sok hajdudorog Hajdúhatház térségében a 4-es számú főútvonalat keresztezik. És Debrecen város belterületén tartanak a helyreállítások, amik a közművezetékekkel kapcsolatosak, útfelújítások, járdaépítések, szegélykövek rakása, illetve útburkolati jeleket is festettek ma több helyen Hajdúbihar vármegye területén. Nagy figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél, kellő oldaltávolságot tartsanak a gépjármű vezetők, közlekedők, és a tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség, tudják menetidőhöz kötöttek. Vasúti átjárók, hidaknál, felüljáróknál nagyobb óvatossággal, körültekintéssel vezessenek, illetve a körforgalmakat úgy közelítsék meg, hogy akár időben meg is tudjanak állni. A gyalog átkelő helyeket párhuzamos haladásnál szintén körültekintően közelítsék meg, és a gyalogos forgalmat mindenhol segítsék. Köszönöm, további jó utat és balesetmentes szép napot!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

További kellemes rádiózás mindenkinek, köszi, ha nálunk vagytok. Ez a 93.5 Sunshine FM, Hello Debrecen és térsége. Még egy közös óránk van a hírek után. Remélem itt maradsz, akkor is hozunk majd rengeteg helyi programot, de már most nem árt bevisni a naptáradba, hogy június 12-én kezdődik a 10. Debreceni Gurmé Fesztivál. A világ 10 karakteres konyhájába is belekóstolhatunk. Ezen a fesztiválon majd, ami 14-éig tart a Nagyerdőn, 24 étterem, 11 italműhely, koncertek, meccsnézés, gyermeksarok, szóval ott a helyen mindenkinek. A Nagyerdőn tehát a 10. Gurmé Fesztiválon most hétvégén. Az óra búcsú dalát pedig már a Friss Sunshine hírek követik. Maradjunk egy

0: se kéri, hogy maradja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
1: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
5: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
2: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
1: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Megszűnhet a családi pótlék és az adókedvezmény a végzős diákok után. Mentőautóban omlott össze egy hajdúbihari nő keringése. Nyár végére rendeződhet a rendvédelmi dolgozók helyzete. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Jelentősen csökkenhet egyes családok bevétele júliustól, ha a gyermekük befejezi a középiskolát és kikerül a közoktatásból. A szabályok szerint a családi pótlék utolsó alkalommal a júniusi hónap után jár, így azt még július 1-én folyósítják, augusztustól azonban megszűnik. Ezzel együtt a családi adó és járulék kedvezményre való jogosultság is megváltozhat, a kiesés mértéke családonként eltérő, de akár több 10 000 forintot is jelenthet havonta. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy aki évközben a munkáltató keresztül érvényesíti a családi kedvezményt, időben jelezzék a változást. A szakképzésben tanulók esetében ugyanakkor bizonyos feltételek mellett továbbra is járhat a támogatás. Életveszélyes helyzetből mentettek ki egy idős nőt a hajdúbihari mentők. A 75 év körüli beteg mellkasi fájdalmak miatt kért segítséget, ha a vizsgálatok pedig infarktust igazoltak. A kórházba szállítás közben azonban a nő keringése váratlanul összeomlott. A mentők azonnal megkezdték az emelt szintű újraélesztést, és mentőhelikopter segítségét is kérték. A gyors és a szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a beteg keringése visszatért, így végül stabil állapotban adhatták át a kórházi szakembereknek. Újra használható a gyalogos átkelőhely a debreceni nagyállomás és a Petőfi tér között. A Szikra mozgalom szerint egy hónapnyi korlátozás és folyamatos lakossági panasz után sikerült elérni, hogy helyreálljon a biztonságos gyalogos közlekedés. A szervezet azt közölte, korábban a lezárások miatt az időseknek, a mozgáskorlátozottaknak és a babakocsival közlekedőknek jelentős kerülőket kellett tenniük. A mozgalom hangsúlyozta, hogy az átkelő újranyitása szerintük nem magától történt, hanem a civil fellépésnek és a nyilvánosság erejének köszönhető. A helyszínen tehát ismét működik a lámpás gyalogos átkelőhely. Újabb 4 szabadtéri kondiparkkal bővült Debrecen, így már összesen 40 ilyen létesítmény áll a sportolni vágyók rendelkezésére a városban. Az önkormányzat célja, hogy minél több helyszínen biztosítson ingyenesen használható mozgási lehetőséget a lakosság számára. A kondiparkok mellett 4 futópálya is várja az aktív kikapcsolódást választókat. A fejlesztések az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a debreceniek a szabadban sportoljanak, kortól függetlenül. Június 12-e és 14-e között 10. alkalommal rendezik meg a Debreceni Gurmé Fesztivált a Nagyerdőn. Az idei jubileumi esemény középpontjában a világ ízei állnak. 10 nemzet gasztronómiája mutatkozik be, 24 étterem és cukrászda kínálatában. A látogatók olasz, japán, mexikói, indiai és francia különlegességeket is kóstolhatnak. Nyár végére új javaslatok készülhetnek a rendvédelmi dolgozókat érintő bérezési és nyugdíjkérdésekről. A kormány megkezdte a rendvédelmi életpálya modell felülvizsgálatát, és ennek részeként már zajlik a szakszervezetek véleményének összegyűjtése. A parlamenti vitában felmerült a szolgálati nyugdíj esetleg visszaállítása is. A kormány egyelőre nem tett konkrét vállalást, ugyanakkor jelezte, a bérezést és a szolgálati nyugdíj kérdését várhatóan a nyár végén tárgyalják újra.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Debrecen környékén csütörtökön többnyire borult, csapadékos idő várható. Több alkalommal fordulhat elő eső vagy zápor, helyenként intenzívebb csapadékkal. Az északnyugati szél gyakran megérénkül, a legalacsonyabb hőmérséklet 17, a délutáni maximum pedig 25 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli is.

0: Jules utolsó órájában is üdv mindenkinek, ez itt a Sunshine FM, csak jó zenével. Viszonylag még most csendes, nyugodt időnk van, viszont a következő napokban majd két hullámban érkezik a csapadék, a következő 36 órában ugyanis két jól elkülöníthető csapadék hullám vonul át majd felettünk. Az első hullám majd ma a nap végén, egészen az éjszaka második feléig elhúzódva, főként majd nyugat és észak-dunántúlt érinti. Ezt követően jön egy kis szünet, majd csütörtök délelőttig jön a frontrendszer fő csapadék zónája. Ekkor az ország nagy részén számítani kell esőre, záporokra, és a csapadék zóna várhatóan majd csütörtökön napközben hagyja el a keleti ország részt. Összességében sok felé érkezhet majd tehát egy kis átmeneti öntözés. Mi viszont még mielőtt remek zenékkel mennénk tovább, megmutatjuk a ma reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt nézd, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez legyen. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
3: Ez, és akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
2: Hát igen. Jó, sokább, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor, vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
3: De szép szakadék.
2: Milyen szép a kilátás.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.

Ez itt a Sunshine FM, csak jó zenével, benne pedig a Juice mai búcsúja, mert hát 4 óra gyorsan elrepül, bízom benne, te is így érezted, miközben meló helyen hallgattál minket. Na de ezzel a mai adás végére értünk, köszönöm, hogy ma is minket választottatok, és együtt hallgattuk a legjobb zenéket, holnap viszont ugyanebben az időben újra várlak titeket a rádió előtt, dolgozzunk együtt, közlekedjetek mellettünk, viszont a továbbiakban is megéri velünk maradni, ugyanis jön a délután házigazdájaként Norbi, pedig a hírek után már üdvözöl is titeket. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Köszi, ha együtt rádióztunk. Csak alap!

0: Sunshine FM-en. Csak jó zene megszakítás nélkül. 93.5 Sunshine FM Debrecen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Új társadalmi részvételi intézmény jön létre. 19 év késéssel érkezett meg egy magazin Nagy-Britániában. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bóna Szabolcs agrárminiszter közlése szerint a vizsgálat során a szervezet működésének átláthatóságát, döntéshozatali folyamatait, gazdálkodását és esetleges átpolitizáltságát is ellenőrzik. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kamarának politikai befolyástól mentesen kizárólag a gazdák érdekeit kell szolgálnia. A kormány célja egy függetlenebb, hitelesebb és erősebb szakmai érdekképviselet kialakítása, ezért a működési és választási rendszer átalakításának lehetőségét is vizsgálják. Hamarosan megkezdődhet egy új társadalmi részvételi intézmény létrehozásának előkészítése hazánkban. A bejelentés szerint a kormány célja egy olyan átlátható és korszerű rendszer kialakítása, amelyben az állampolgárok könnyebben mondhatnak véleményt, tehetnek javaslatokat és részt vehetnek a közös döntések előkészítésében. A kezdeményezésről Radnai Márk országgyűlési képviselő számolt be, aki szerint a társadalmi részvétel erősítése a működő és emberséges ország egyik alapfeltétele. Az intézmény pontos feladatairól és működéséről később adnak tájékoztatást. Az állami és magánegészségügy kapcsolatának újra szabályozását helyezte kilátásba az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a cél egy olyan erős, fenntartható és mindenki számára elérhető állami egészségügyi rendszer kialakítása, amelyet a magánellátás kiegészít, nem pedig helyettesít. A miniszter szerint be kell zárni a két rendszer közötti kiskapukat, és olyan szabályozást kell kialakítani, amely gyors és magas színvonalú ellátást biztosít a betegeknek. Hozzátette, a szabad orvosválasztás ügyében szakmai egyeztetése kezdődnek, miközben az egészségügyi visszásságok felszámolását is célul tűzték ki. Jelentősen csökkenhet egyes családok bevétele júliustól, ha a gyermekük befejezi a középiskolát és kikerül a közoktatásból. A szabályok szerint a családi pótlék utolsó alkalommal a júniusi hónap után jár, így azt még július 1-én folyósítják, augusztustól azonban megszűnik. Ezzel együtt a családi adó és járulék kedvezményre való jogosultság is megváltozhat, a kiesés mértéke családonként eltérő, de akár több 10 000 forintot is jelenthet havonta. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy aki évközben a munkát keresztül érvényesíti a családi kedvezményt, időben jelezzék a változást. A szakképzésben tanulók esetében ugyanakkor bizonyos feltételek mellett továbbra is járhat a támogatás. nem mindennapi késéssel kézbesített egy magazint a brit posta. Paul Edwards csak nem 19 évvel később azután kapta meg a gyermeknevelési tanácsokat tartalmazó kiadványt, hogy megrendelte azt, amikor gyermeke még csecsemő volt. A férfi a közösségi médiában osztotta meg a történetét és a küldemény fotóját. A bejegyzés gyorsan népszerű lett, csak nem 1,5 millióan látták, és több mint 60 ezeren kedvelték. Paul Edwards szerint a nagy érdeklődés oka valószínűleg az, hogy a britek különösen érzékenyek a postai és a vasúti késések témájára, mire a magazin megérkezett egyébként, gyermekei már egyetemisták lettek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A térségben csütörtökön erősen felhős, többfelé csapadékos idő várható. A nap folyamán ismétlődő esőre, záporokra kell számítani, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat. Az északnyugati szél többfelé érénk, időnként erős lehet. Hajnalban 17 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 25 fokig is felmelegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 4 perccel 2 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a Sunshine délután. Hello mindenkinek a stúdióban, innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Az óránkat indítom Bruno Mars-szal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Sony Fodera, és ez volt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk a kínai asztrológiára, ugyanis ma sikernap van. A kínai asztrológiában a sikernap olyan időpont, amikor az égi és földi energiák harmóniában vannak, ezért különösen támogatják a fontos tevékenységeket. Ilyenkor a hagyomány szerint könnyebben sikerülnek az új kezdetek, üzleti döntések, utazások vagy nagyobb élethelyzetek, mert a QI, azaz az életenergia kedvezően áramlik. Ezt szorácsolja tehát nekünk már a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy jöhetnek a folytatásban a közlekedési infók, hiszen hamarosan szétnézünk az utakon, mi a helyzet Balmazújvárosban, de meg lehet nekem írni azt is, hogy tégláson kint vannak esetleg a rendi berőrei. Telefon SMS Viber 06

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM, rá is könyörödünk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debrecen út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak ugyan mint a Szent István utcán, ugye a kórház előtti buszmegállónál, mindkét helyen egyébként bójával van jelölve, úgyhogy óvatosan közlekedjetek. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán a nagyobb torlódás várható itt a délután folyamán, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendőrök, méghozzá Nagyerdei körúton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendi éber őrei a Faragtár utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Kashmir és a Wild Ride. Ezzel megyünk tovább a folytatásban.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: goes. Joel Corey SMNK. Ez volt tőlük a Head and Heart, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most egy picit megállunk, ugyanis hamarosan 3 óra, úgyhogy elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen hozom a jobbnál jobb felvételeket. Itt lesz velünk például a BTS, ez lesz velük a Dynamite. A halott pénzes srácok is beugranak hozzánk a következő órában. A vadonatúj felvételüket játszom majd. Ez lesz a gyerekek. Az óránkat pedig perceken belül indítom majd Ed Sheerannel. Ez lesz a kamera. Pár perc múlva folytatódik a Sunshine délután.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
1: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A 25 év alattiak továbbra is SZIA-mentesek lesznek. A vasútállomás mellé költözhet a buszpályaudvar. Veszélyes vegyi anyagokat találtok több műanyag termékben is. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A nyári szünetben munkát vállaló fiatalok számára idén is jár a 25 év alattiak személyi jövedelemadó kedvezménye. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezmény havi 715 ezer forintos bruttó jövedelemig biztosít adómentességet, ami akár több mint 107 ezer forint megtakarítást is jelenthet havonta. A diákok dolgozhatnak munkaviszonyban, iskolaszövetkezeten keresztül, alkalmi munkában vagy akár háztartási munkát is vállalhatnak. A legnépszerűbb forma továbbra is az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, ahol a 25 év alattiaknak általában sem személyi jövedelemadót, sem járulékot nem kell fizetniük. A NAV azt is javasolja, hogy a munkába állás előtt mindenki ellenőrizze leendő foglalkoztatóját az adóhatóság nyilvános adatbázisaiban. A vasútállomás mellé költözhet a debreceni buszpályaudvar egy átfogó közlekedési fejlesztési részeként. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a cél egy olyan modern csomópont kialakítása, ahol a vasúti, a helyi és a távolsági közösségi közlekedés egy helyen kapcsolódik össze. A tervek a jelenlegi nagyállomás teljes megújításával számolnak, és a létesítményt a későbbi elővárosi vasúti, valamint villamos fejlesztések fogadására is alkalmassá tennék. A kormány szerint a beruházás hosszú évtizedekre meghatározhatja Debrecen közlekedési rendszerét. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen Józsán. A vállalkozók útján mintegy 750 méteres szakaszon 20 új lámpaoszlopot és lámpatestet telepít az önkormányzat. A munkálatok június 9-én kezdődtek, és várhatóan a hónap végéig tartanak. A kivitelezés idején időszakos helyi forgalomkorlátozásokra kell számítani, különösen az oszlopok daruzásának napjain. A csaknem 42 millió forintos beruházást teljes egészében az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A gyermekvédelemben betöltött szerepükről hallhattak előadást a leendő kisgyermeknevelők a debreceni Irinyi János Technikumban. A rendőrség és a Család és Gyermekjóléti Központ szakemberei arra hívták fel a figyelmet, hogy az óvodákban dolgozók gyakran elsőként észlelhetik a gyermekbántalmazás figyelmeztető jeleit. Az előadáson szó esett arról is, hogy milyen adatokat és információkat szükséges rögzíteni egy esetleges gyermeksérelem kapcsán. A szakemberek szerint a pontos dokumentálás jelentősen segítheti a hatóságok munkáját és a későbbi bizonyítást is. Súlyos hiányosságokat tártak fel a hatóságok több műanyag termékvizsgálata során. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi ellenőrzései szerint egyes árucikkekben a megengedett határértéket akár több százszorosan meghaladó flatáltartalmat mutattak ki. A kifogásolt termékek között cipővédő, asztalterítő, PVC burkolat és más műanyag használati eszközök is szerepeltek. A szakemberek szerint a flatánok káros hatással lehetnek a hormonrendszerre és a termékenységre. A hatóságok azt javasolják, hogy a vásárlók lehetőleg ellenőrzött, megbízható forrásból szerezzék be a termékeket. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi. Én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén csütörtökön többnyire borult, csapadékos idő várható. Több alkalommal fordulhat elő eső vagy zápor, helyenként intenzívebb csapadékkal. Az északnyugati szél gyakran megélénkül, a legalacsonyabb hőmérséklet 17, a délutáni maximum pedig 25 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hamarosan hozom a kódjátékot, úgyhogy telefonokat a kézben 0620-316-3000. Viszont először jönnek a kedvencek. Ed Sheeran, Kamera, ezzel indítom az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a szárnya.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

Gerda és Nicki Minaj. Ez volt a Turn Me On az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Ebben a pillanatban útjára indítom a mai kódjátékunkat. Ugyanis, hogyha benne van a 9-es a telefonszámodban, akkor küld el nekem a kódjáték szót SMS-ben vagy Viberen 0620-316-3000, és vidd el tőlem ma az Ossis Burger jóvoltából a Sunshine-ben. Tehát, hogyha a 9-es benne van a telefonszámodban, akkor jöhet a kódjáték szó. Most viszont jönnek a kedvencek. Szia!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagy, hogy itt eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

0: és ez volt tőlük a One More Night az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Most egy picit megállunk, ugyanis természetesen június 9-ére kedre is jósoltak nekünk a csillagok. Kata pedig már megérkezett hozzám a stúdióba, úgyhogy jön az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos egy baráti beszélgetésben vagy közösségi helyzetben váratlanul megnyílhat, és kimondhat valamit, ami mélyen személyes a számára. Ez a bátor őszintesség pedig erősíti a kapcsolatát. A bikának most különösen jól esne egy nyugodt otthoni rituálé, például egy hosszú fürdő, meditáció vagy naplóírás. Estére ne is tervezzen más programot. Az ikrek fektessen nagyobb hangsúlyt az önkifejezésre. Ez nem csak a kommunikációra, de például az öltözködésre is igaz. Most bátrabban vállalhat egy új külsőt. A rák nézze át a háztartási kiadásokat, vagy őszintén beszéljen a partnerével egy közös anyagi ügyről. A gyakorlati döntések és a tiszta kommunikáció mélyíthetik a bizalmat, és a családi kasszának is jót tesz, ha világossá válik, ki mire költ. Ha az oroszlán váratlan meghívást kap, annak mindenképpen tegyen eleget, ha pedig a munkahelyén bízzák meg vezető szereppel, arra is bátran mondjon igent. A szűznek most érdemes átgondolnia, hogy hogyan indít egy napot, mi az a reggeli rituálé, ami a legtöbb lendületet adja, ha erre több időt szán, hatékonyabb lehet egész nap. A mérleg fejében egy rövid kiruccanás, vagy workshop, vagy váratlan beszélgetés teljesen új gondolatot indíthat el. Az új élmények munkájába is több kreativitást hoznak. A Skorpió háta mögött nagy rohanás van most, gyógyító lehet, hogyha lelassít egy kicsit, vagy ha egyszerűen csak telefon nélkül megy el sétálni, vagy ebédszünetre. A lágyabb ritmus segíthet visszatalálni a belső középpontjához. A nyilas rajong a váratlan ötletekért, most egy spontán program új szenvedélyt, örömöt, vagy könnyedséget vihet egy ön számára igen fontos kapcsolatba. A baknak igen nagy a biztonság iránti vágya, azonban ha ez túl erőssé válik, ön is merev lesz, vagy félelemből halogathat hasznos döntést, legyen kicsit kockázatvállalóbb. A vízöntő most rátalálhat egy új alkotó tevékenységre, vagy szabadidős elfoglaltságra, amelyben szinte elveszíti az időérzékét. Ez a kíváncsiság pedig emlékezteti arra, hogy az élet nem csak feladatokból áll. Ha a halak mer hallgatni az intuícióira, az nem csak anyagilag, hanem önbizalom szempontjából is megerősítő lehet. Ha azonban túl ködös marad a terve, könnyen összekeverheti a vágyat a valóban működő lehetőséggel.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza 5 óra után, majd a legjobb program lehetőségekkel. És hát, hölgyek, urak, nem elfelejteni, javában zajlik a kódjátékunk, ha 9-es benne van a telefonszámodban.

McLemore és Ryan Lewis. Ez volt tőlük a Can't Hold Us, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ebben a pillanatban le is zárom a mai kódjátékunkat. A szerencsés nyertesünk pedig Csaba. Gratulálunk, a te telefonszámodban is benne volt a 9-es, úgyhogy jó étvágyat kívánunk az Ossis Burger Sunshine menüjéhez. Természetesen játék majd a holnapi napon is lesz, úgyhogy akkor is érdemes lesz velem tartani. Most viszont hamarosan kitekintünk az utakra, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infók 0620 316 3000. A következő óránkat pedig indítom majd Ray Daltonnal. Ez lesz tőle a vadonatúr.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Egy perccel 4 óra előtt a stúdióban már Bordás Béla közlekedési tudósítónk. Szia Béla!
3: Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Délutáni csúcsforgalom, rengeteg munkaterület Debrecen város belterületén, és ilyenkor a klinikák közelében, illetve a Kenézi a kórháznál is rendkívül erős a forgalom. A parkolók nagy része meg van telve, főleg a Kenézi kórháznál, és nagyobb figyelemmel legyenek a tömegközlekedési járművek haladására, mindenhol segítség. Rengeteg volt ma a városterületen a kiránduló csoportok, évvégi kirándulások, a nagy erdő az benépesült, gyermekzajtó volt hangos, a kacagások, illetve a kikapcsolódások ideje valóban itt van. Holnap is hasonlóval kell számolni, számos helyen a vármegye területén, de Hortobágy is nagyon kedvelt, a 33-as főútvonal igen jelentősen le volt ma terhelve, de Debrecen belterületén is. Köszönöm a figyelmet, további balesetmentes, szép délután.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Rászorultsági alapon oszthatják az iskolakezdési pénzt. Júliustól roller tilalom jön több hajtószoboszlói területen is. Újraindult a vonatinfo felülete. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Akár már augusztusban megkaphatják a családok a tervezett gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. A kormány megkezdte a program előkészítését, a részletes szabályokat június közepéig dolgozhatják ki. A jelenlegi tervek szerint a támogatás elsősorban az iskolakezdéssel járó kiadásokhoz nyújtana segítséget, ugyanakkor várhatóan nem jár majd automatikusan mindenkinek. A jogosultság megállapításánál a családok szociális és jövedelmi helyzetét is figyelembe vehetik. A támogatást még a tanév kezdete előtt utalhatják a jogosultaknak. Július 1-től több forgalmas hajdúszoboszlói területen tilos lesz elektromos a rollerrel közlekedni. Az önkormányzat döntése értelmében a sétáló övezetekben, a turisztikailag frekventált helyszíneken, valamint az iskolák 50 méteres körzetében a rollereket csak tolni, vagy kézben vinni lehet majd. A városvezetés szerint a korlátozás célja a balesetek megelőzése és a gyalogosok biztonságának növelése. Kerekes László önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, egyre több sérülés köthető az elektromos rollerek használatához, miközben a jelenlegi szabályozás számos kérdést nem rendez egyértelműen. A változásokat táblákkal és tájékoztató kampánnyal is ismertetik majd a lakossággal. Közös véradást szervez Debrecenben a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete. Az önkénteseket június 15-én hétfőn délelőtt 9 és 12 óra között várják a Külső Vásártér 16 szám alatti egyesületi irodában. A szervezők minden segítő szándékú jelentkezőkre számítanak, akik egészségi állapotuk alapján alkalmasak véradásra. A résztvevők a helyszínen orvosi vizsgálaton esnek át, ezért fontos, hogy személyes okmányaikat és korábbi egészségügyi dokumentumaikat is magukkal vigyék. A véradók számára a Vöröskereszt hivatalos igazolást biztosít. Egyetlen véradás egyébként akár több ember életét is megmentheti. Különleges programmal várja az érdeklődőket június 14-én a DKV. A Remíz éjszakája keretében egy estére megnyílik ugyanis a debreceni Salétrom utcai villamos remíz, ahol a látogatók a modern és nosztalgia járművek között sétálhatnak, valamint betekinthetnek a telephely kulisszatitkaiba is. Az érdeklődők nosztalgia villamosokkal érkezhetnek a helyszínre, emellett szakvezetéses túrákon és közlekedés történeti előadásokon is részt vehetnek. A program előzetes regisztrálása és nosztalgiajegy váltásához kötött. Újra elérhető a vonatinfo webes felülete, amelyen az utasok valós időben követhetik nyomon a vonatok közlekedését és késéseit. A szolgáltatás regisztráció nélkül használható, így ismét könnyebben tervezhetővé válik a vasúti utazás. A bejelentést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tette, aki szerint a cél az átláthatóbb tájékoztatás és az utasok jobb kiszolgálása. A tárca közlése szerint a következő időszakban további digitális fejlesztések is várhatóak, és a valós idejű információk a MÁV online felületein és a mobil alkalmazásaiban is megjelenhetnek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen környékén csütörtökön többnyire borult, csapadékos idő várható. Több alkalommal fordulhat elő eső vagy zápor, helyenként intenzívebb csapadékkal. Az északnyugati szél gyakran megérénkül, a legalacsonyabb hőmérséklet 17, a délutáni maximum pedig 25 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, megfolytatódik a Sunshine délután, jöhetnek a közlekedési infók a folytatásban is 0620-316-3000. Drága autós barátaim, kitartást, az első dal nektek szól, Radarton, Blood Running.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene. Lelia.

Well, hello, srácok! És ez volt tőlük a 17 az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, szinte hihetetlen, de 26 évvel ezelőtt debütált minden idők egyik legsikeresebb sorozata, a négy New Yorki szingli életét bemutató Szex és New York. A sorozat egyébként, ha valaki nem ismerné, bár szerintem nagyon-nagyon kevesen vagyunk így, abszolút szabadszájú nőiességet sugalt, ám öniróniával szólt a nőiességről, valamint a szingli lét előnyeiről és hátrányairól. A sorozat barátnői Sherry, Samantha, Charlotte és Miranda 1998. júniusában mutatkoztak be az HBO televíziós csatornán. Hölgyek, urak, tehát 26 éves már a Szex és New York sorozat. Minden ezzel kapcsolatos információ és érdekesség elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. Hamarosan szétnézünk az utakon, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infók is. Mi a helyzet Hajdúszoboszló útjain, mi a helyzet Debrecenben az Erzsébet utcán, de azt is meg lehet nekem írni, hogy a korányi Nyíregyházán mi újság van. Én pedig játszom a kedvenceinket akár az araszolásban, akár a könnyed vezetésben. The Weeknd, Blinding Lights, kellemes délután.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM, rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt a legfontosabbal kezdem, ugyanis Nyíregyházán, a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás van jelen pillanatban, viszont ugye ott van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecenben is van egy nagyon fontos közlekedési info, ugyanis az Erzsébet utcán, ugye itt a Piac utca kereszteződésénél, ott dolgoznak a szakemberek, ezért félpályás útlezárásra kell, hogy számoljatok, illetve kell, hogy számítsatok. Ezen felül pedig szintén Debrecenben kint vannak jelenleg a rendi Iber őrei, méghozzá Szabó Kálmán utcán. Ha pedig van közlekedési infom, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. A folytatásban pedig jönnek a kedvencek. Jess Glynn, Hold My Hand a keti délutánunkban.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: De milyen ott David és Tylan? De ez volt a Talk to Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-on sok, hamarosan 5 óra, úgyhogy most egy picit megint megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hozom a jobbnál jobb felvételeket. Tele leszünk újdonsággal. Milyen lesz például Gordo? Ez lesz a Loco Loco. A magyarok sem fognak kimaradni a sorból, kompakt diszkó hősök, minden rendben. Perceken belül pedig indítom a következő óránkat, Real, ez lesz a Love Is My Husband. Szücsi legfrissebb hírei után pedig folytatódik a Sunshine délután. Kellemes délután!
1: Sun Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben, a Vámospércsi út 37 szám alatt.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene!
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
1: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megszűnhet a családi pótlék és az adókedvezmény a végzős diákok után. Mentőautóban omlott össze egy hajdúbihari nő keringése. Nyár végére rendeződhet a rendvédelmi dolgozók helyzete. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentősen csökkenhet egyes családok bevétele júliustól, ha a gyermekük befejezi a középiskolát és kikerül a közoktatásból. A szabályok szerint a családi pótlék utolsó alkalommal a júniusi hónap után jár, így azt még július 1-én folyósítják, augusztustól azonban megszűnik. Ezzel együtt a családi adó és járulék kedvezményre való jogosultság is megváltozhat, a kiesés mértéke családonként eltérő, de akár több 10 000 forintot is jelenthet havonta. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy aki évközben a munkáltató keresztül érvényesíti a családi kedvezményt, időben jelezzék a változást. A szakképzésben tanulók esetében ugyanakkor bizonyos feltételek mellett továbbra is járhat a támogatás. Életveszélyes helyzetből mentettek ki egy idős nőt a hajdúbihari mentők. A 75 év körüli beteg mellkasi fájdalmak miatt kért segítséget, ha a vizsgálatok pedig infarktust igazoltak. A kórházba szállítás közben azonban a nő keringése váratlanul összeomlott. A mentők azonnal megkezdték az emelt szintű újraélesztést, és mentőhelikopter segítségét is kérték. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a beteg keringése visszatért, így végül stabil állapotban adhatták át a kórházi szakembereknek. Újra használható a gyalogos átkelőhely a debreceni nagyállomás és a Petőfi tér között. A Szikra mozgalom szerint egy hónapnyi korlátozás és folyamatos lakossági panasz után sikerült elérni, hogy helyreálljon a biztonságos gyalogos közlekedés. A szervezet azt közölte, korábban a lezárások miatt az időseknek, a mozgáskorlátozottaknak és a babakocsival közlekedőknek jelentős kerülőket kellett tenniük. A mozgalom hangsúlyozta, hogy az átkelő újranyitása szerintük nem magától történt, hanem a civil fellépésnek és a nyilvánosság erejének köszönhető. A helyszínen tehát ismét működik a lámpás gyalogos átkelőhely. Újabb 4 szabadtéri kondiparkkal bővült Debrecen, így már összesen 40 ilyen létesítmény áll a sportolni vágyók rendelkezésére a városban. Az önkormányzat célja, hogy minél több helyszínen biztosítson ingyenesen használható mozgási lehetőséget a lakosság számára. A kondiparkok mellett 4 futópálya is várja az aktív kikapcsolódást választókat. A fejlesztések az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a debreceniek a szabadban sportoljanak, kortól függetlenül. Június 12-e és 14-e között 10. alkalommal rendezik meg a debreceni gurmé fesztivált a Nagyerdőn. Az idei jubileumi esemény középpontjában a világ ízei állnak. 10 nemzet gasztronómiája mutatkozik be, 24 étterem és cukrászda kínálatában. A látogatók olasz, japán, mexikói, indiai és francia különlegességeket is kóstolhatnak. Nyár végére új javaslatok készülhetnek a rendvédelmi dolgozókat érintő bérezési és nyugdíjkérdésekről. A kormány megkezdte a rendvédelmi életpálya modell felülvizsgálatát, és ennek részeként már zajlik a szakszervezetek véleményének összegyűjtése. A parlamenti vitában felmerült a szolgálati nyugdíj esetleg visszaállítása is. A kormány egyelőre nem tett konkrét vállalást, ugyanakkor jelezte, a bérezést és a szolgálati nyugdíj kérdését várhatóan a nyár végén tárgyalják újra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén csütörtökön többnyire borult, csapadékos idő várható. Több alkalommal fordulhat elő eső vagy zápor, helyenként intenzívebb csapadékkal. Az északnyugati szél gyakran megélénkül, a legalacsonyabb hőmérséklet 17, a délutáni maximum pedig 25 fok körül alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 4 perc előtt óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg a Sunshine délután utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, jöhetnek az infók a folytatásban is, telefon SMS Viber 0620-316-3000, startolunk réjjel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene!

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Pénzügyi percekkel folytatjuk a Sunshine FM-en. Az a mai témánk, hogy bankkártya vagy készpénz, melyik a biztonságosabb és olcsóbb megoldás külföldön. Erről beszélgetünk a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével, Szabó Katalinnal.
3: Ma már nagyon kevés az az elfogadó hely, ahol nem lehet kártyával fizetni, nem véletlenül. A bankkártya mindig kéznél van, főleg digitalizált formában, legtöbbször díjmentes a vásárlás is, de ez pénzintézetenként, sőt akár számlánként is változtat. De ha bármi gond adódik, a tranzakció nyomon követhető, a kártya letiltható, az adott tranzakció akár meg is reklamálható az elfogadóhelynél, vagy a pénzintézet közreműködésével is. Nem utolsó sorban nem kell nagyobb mennyiségű készpénzt magunknál tartani. Egy kevés készpénz nem árt, hogyha van nálunk, vagy ide a parkolásra, különösen, hogyha ismeretlen helyre megyünk, ahol nem biztos, hogy mindenhol van terminál, vagy elfogadják az adott kártyát, de az előre tervezett kiadásokat, vagy nagyobb tételeket célszerű kártyával fizetni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt nézd, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez legyen. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
5: Ez, és akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
4: Hát igen. Jó, sokább, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor, vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
5: De szép szakadék.
4: Milyen szép a kilátás.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Ez, és ez volt tőle a Won't Forget You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy tehát, ahogy említettem, jön Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Imádod a friss hazai sajtokat, a házi szörpöket és a termelői mézet? Vagy csak vadászol a legszebb népművészeti kincsekre? Elstartolt a nyári sóstói piac a Blahalujza sétány melletti piac téren. Szerdától vasárnapig délután 2 és este 8 között igazi nyüzsgő, hamisítatlan piaci hangulat vár. Szóval irány sóstó, töltsd fel a kosarat helyi finomságokkal. Garantáltan tele lesz vidámsággal és felejthetetlen estékkel a nagy erdő, úgyhogy ideje előkeresni a naptárat. Hivatalosan is beindul a szezon a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon, ahol a hatalmas fák alatt idén is a hazai színházi és zenei világ legjava váltja majd egymást. Készülj a csillagos égboltra, a fenséges erdei díszletekre és a vastapsra, mert a nyár legmeghatározóbb kulturális élményei most is itt várnak ránk.
0: Köszönjük szépen, 6 órától pedig startol majd a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy akár már most jöhetnek az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, Alex Warren és a Fever Dream, ezzel megyünk tovább a folytatásban.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.

Dua Lipa, és ez volt a Levitating az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 6 óra, úgyhogy tartunk megint egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő 2 órát is együtt fogjuk még tölteni, hiszen startol a 2 órás élő esti kívánságműsor, telefon SMS Viber 0620 316 3000. A következő óránkat indítom Ed Sheerannel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: A 25 év alattiak továbbra is SZIA mentesek lesznek. Nyár végére rendeződhet a rendvédelmi dolgozók helyzete. Mintegy 20 ezer Instagram fiókot loptak el. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A nyári szünetben munkát vállaló fiatalok számára idén is jár a 25 év alattiak személyi jövedelemadó kedvezménye. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezmény havi 715 ezer forintos bruttó jövedelemig biztosít adómentességet, ami akár több mint 107 ezer forint megtakarítást is jelenthet havonta. A diákok dolgozhatnak munkaviszonyban, iskolaszövetkezeten keresztül, alkalmi munkában vagy akár háztartási munkát is vállalhatnak. A legnépszerűbb forma továbbra is az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, ahol a 25 év alattiaknak általában sem személyi jövedelemadót, sem járulékot nem kell fizetniük. A NAV azt is javasolja, hogy a munkába állás előtt mindenki ellenőrizze leendő foglalkoztatóját az adóhatóság nyilvános adatbázisaiban. Indoklás nélkül menesztették a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját. Tóth Tibor azon 5 intézményvezető között szerepel, akiknek leváltását hétfőn jelentette be a miniszterelnök. A főigazgató a döntés után hangsúlyozta, az intézet elsősorban nem gyermekvédelmi feladatokat lát el, hanem többek között szociális módszertani munkát végez. Közlése szerint működési területükön a gyermekeket érintő ügyek aránya rendkívül alacsony. A menesztés hivatalos indoklását egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Nyár végére új javaslatok készülhetnek a rendvédelmi dolgozókat érintő bérezési és nyugdíjkérdésekről. A kormány megkezdte a rendvédelmi életpálya modell felülvizsgálatát, és ennek részeként már zajlik a szakszervezetek véleményének összegyűjtése. A parlamenti vitában felmerült a szolgálati nyugdíj esetleg visszaállítása is, amelyet 2012-ben szüntettek meg. A kormány egyelőre nem tett konkrét vállalást, ugyanakkor jelezte, a bérezést és a szolgálati nyugdíj kérdését várhatóan a nyár végén tárgyalják újra. Szigorított a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásának szabályain. Az új rendelkezés szerint a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból már nem érkezhetnek munkavállalók gyorsított eljárásban hazánkba. A már itt dolgozók ugyanakkor továbbra is kérhetik tartózkodásuknak meghosszabbítását. A munkaerő közvetítéssel foglalkozó Trinkwalder egyik vezetője szerint a vállalatoknak alternatív megoldásokat kell keresniük, ha nem találnak elegendő hazai munkaerőt. Ez jelentheti a termelés csökkentését, az automatizáció felgyorsítását, vagy akár egyes tevékenységek áthelyezését is. Mintegy 20 ezer Instagram fiókot érintett egy biztonsági probléma a Meta rendszereiben. A beszámolók szerint a vállalat mesterséges intelligenciával működő chatbotja olyan információkat adott ki, amelyekkel illetéktelenek hozzáférhettek mások profiljaihoz, megváltoztathatták az e-mail címeket és a jelszavakat is. A Meta közölte, a hibát már javították, az érintett fiókokat visszaadták jogos tulajdonosaiknak. A vállalat vizsgálja az eset körülményeit, és további biztonsági intézkedéseket ígér a hasonló problémák megelőzésére.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb valuta középárfolyamai szerint a forint továbbra is stabil a vezető valutákkal szemben. Egy euróért 354 forintot kell fizetni, egy amerikai dollárért 304 forintot kell adni, az angol font árfolyama 409 forint, amíg a svájci franki 386 forint. A devizapiacot továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki várakozások alakítják.
3: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén az Újpestet fogadta az A-Studio Futsal Nyíregyháza. Teljesen megtelt a Continental Arena, remek volt a hangulat. Nem indult jól a meccs, Sussák gyorsan betalált, majd Tiago megduplázta a lilák előnyét. Fordulás után Hadnagy István gyorsan szépített, visszahozva a remény, de Sussák azonnal válaszolt. A 31. percben Vas volt eredményes, majd 5-4 elleni játékra váltott a Nyíregyháza, és egy labdaszerzés után Lukasz is gólt lőtt. A végén Rafinha még szépített, de az Újpest 5-2-re győzött, és ezzel bajnok lett. Az A-Studio Futsal Nyíregyháza két bajnoki bronzérem után ezúttal ezüstérmes lett. A futsal NB1-es bronzcsata eddigi három meccse sok izgalmat hozott. A Veszprém férfi futsal csapata indította győzelemmel az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot, ám a Deac előbb hosszabbításba torkoló összecsapáson egyenlített, majd pénteken büntetőkkel győzött. Az együttes hétfőn a Desokban egy újabb sikerrel megkaparinthatta volna az érmeket, ám abban is biztosak lehettünk, hogy a bakonyiak sem adják fel a küzdelmet. Végül a Veszprém 3-1-re győzött, így aztán pénteken dől el a párharc, hiszen 2-2 az állás a három nyert meccsig tartó sorozatban. Nagy Levente újabb magyar bajnoki címet szerzett, az RMC Hungary legutóbbi fordulóját rendezték ezúttal az ausztriai Speedworldön. A nyíregyházi Nagy Levente uralta a junior kategóriát a gokartosok között, megszerezte a pole pozíciót, és az első, a második és a harmadik futamot is magabiztosan a legjobb köridőkkel nyerte. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: A térségben csütörtökön erősen felhős, többfelé csapadékos idő várható. A nap folyamán ismétlődő esőre, záporokra kell számítani, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat. Az északnyugati szél többfelé érénk időnként erős lehet. Hajnalban 17 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 25 fokig is felmelegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve bombázhatok üzenetekkel 0620 316 3000. Az óránkat indítom Ed Sheerannel. Ez már az Azizám.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Miért lesz titeket meg?
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: Tüdget a Teddy Swims és a Tózendály hármasa. Ez volt tőlük a Gun Gun Gun az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ime az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kata üzenetével nyitom a mai esténket, aki Balázsnak szeretne üzenni, hogy drágám, köszönöm, hogy minden nehéz helyzetben mellettem állsz. Nagyon szeretlek, és alig várom, hogy este újra átölelhesselek. Aztán Zoli Annának szeretne üzenni, hogy szeretnék bocsánatot kérni a tegnapi veszekedés miatt. Tudom, hogy megbántottalak, és remélem, hamarosan mindent meg tudunk beszélni. Peti pedig Nórinak üzeni, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Legyen tele az estéd mosollyal, szeretettel, és minden olyan dologgal, ami boldoggá tesz. Isten éltessen! Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Matix, ez pedig a Metro, a két órás élő esti kívánság műsor.

Kihill és David Guetta. Ez volt tőlük a Remember, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óráig bombázhatok engem üzenetekkel, hiszen javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Misi Eszternek szeretne üzenni, hogy mióta nem vagy mellettem, minden nap hiányzol. Remélem, hamarosan újra találkozunk, és együtt nevethetünk. Aztán Évi Tamásnak üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalak, fontos vagy nekem, és szeretném, ha tudnád, hogy őszintén megbántam a történteket. Remélem, meg tudsz nekem bocsájtani. Laci pedig Rékának üzeni, hogy minden nap hálás vagyok azért, hogy az életem része vagy. Te vagy az, aki mindig mosolyt csal az arcomra. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a folytatásban a Hossz. Ez pedig a Midnight, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: Azaria. És ez volt tőle a Formút az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak ugyan mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál, mindkét helyen egyébként bolyával körbe van jelölve az akadály. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis már javában tapasztalhatják az ott élők, hogy a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában viszont van segítség, ugyanis jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol továbbra is kint vannak a rendőrök, méghozzá Szabó Kálmán utcán. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén rendőri ellenőrzésekkel, hogy számoljatok az Egyetem Sugárúton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Taylor Swift-tel. Ez lesz a The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több száz gyermekreket kórházban, intézkedést ígér a kormány. Több ismert üdítőmárka forgalmazója kapott milliós bírságot. Veszélyes vegyi anyagokat találtak több műanyag termékben is. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezését ígéri Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca vezető közlése szerint április végén összesen 325 gyermek tartózkodott egészségügyi intézményben úgy, hogy közülük mindössze 69 esetben indokolt a betegség vagy kezelés a kórházi ellátást. Az érintettek többsége 3 hónapnál fiatalabb csecsemő. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a valódi életvédelem része, hogy a már megszületett, kórházban maradt gyermekek sorsát is rendezzék. A miniszter szerint a legfontosabb kérdés nem az, hogyan kerültek ezek a gyermekek ilyen helyzetben, hanem az, hogy a döntéshozók vállalják-e értük a felelősséget. Kijelölték 4 parlamenti vizsgálóbizottság tagjait az országgyűlésben. A testületek a gyermekvédelem rendszer szintű problémáit, a kegyelmi ügy körülményeit, a spontán privatizáció és a közvagyonszerzés kérdéseit, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések gyanúját vizsgálják majd. A 6 fős bizottságokban 3 tagot a Tisza párt, 1-1 képviselőt pedig a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk delegál. Az 5. a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság összetételéről később dönt a parlament. A testület vezetésére várhatóan Torockai Lászlót jelölik. Több mint 335 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal a Maspex Olympos Kft.-re. A hatóság megállapítása szerint az üdítőipar gyártó és forgalmazó jogsértő módon korlátozta szerződéses partnereinél a viszonteladási árak meghatározását. A GVH szerint ezzel a vállalat megsértette a magyar és az Európai Uniós versenyjogi szabályokat. A cég portfóliójába több ismert márka is tartozik, köztük az Olympos, a Kubu, az Alpenta, a Topjoy, a Tiger és a Nesti. A versenyhatóság szerint a szabad árképzés korlátozása sértheti a piaci versenyt és a fogyasztók érdekeit. Az Európai Uniós bértranszparencia szabályok mielőbbi bevezetését sürgeti az Amnesty International Magyarország. A szervezet szerint hazánkban a nők átlagosan 17%-kal keresnek kevesebbet a férfiaknál, ugyanabban vagy azonos értékű munkakörben. Ez havonta mintegy 130 ezer, évente csak nem 1,5 millió forintos bérkülönbséget jelent. Az uniós irányelv hazai átültetésének határideje lejárt, ezért az Amnesty szerint Magyarország kötelezettségszegési eljárással is szembenézhet. Az új szabályok célja a bérek átláthatóbbá tétele és a nemek közti bérkülönbségek csökkentése. Súlyos hiányosságokat tártak fel a hatóságok több műanyag termék vizsgálata során. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi ellenőrzései szerint egyes árucikkekben a megengedett határértéket akár több százszorosan meghatározhatják. meghaladó flatáltartalmat mutattak ki. A kifogásolt termékek között cipővédő, asztalterítő, PVC burkolat és más műanyag használati eszközök is szerepeltek. A szakemberek szerint a flatánok káros hatással lehetnek a hormonrendszerre és a termékenységre. A hatóságok azt javasolják, hogy a vásárlók lehetőleg ellenőrzött, megbízható forrásból szerezzék be a termékeket.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap térségünkben változóan felhős füllett idő várható. A nap folyamán több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként intenzívebb csapadékkal. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A hajnali minimumok 18 fok körül alakulnak, délután pedig 29 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
0: köszi Szücsi a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek még 56 percen keresztül 0620-316-3000. Az óránkat indítom Taylor Swift-tel. Itt van tőled a Fate of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Khalifa és Charlie Puth. Ez volt tőlük a See You Again, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ime az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Barbie üzenetével nyitom a második óránkat, aki Daninak üzeni, hogy szeretnék bocsánatot kérni minden rossz szóért, remélem adsz még egy esélyt arra, hogy helyrehozzam a hibáimat. Aztán Norbi Nikinek üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Ildikó pedig Ádámnak üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalak. Tudom, hogy hibáztam, és szeretném helyrehozni. Remélem, visszakapom a bizalmad. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvence. Kit van már a folytatásban? Horváth Tamás. Ez pedig a Megszakad, a két órás élő esti.

0: talál.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: És az volt tőle a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön Kata és a program ajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Imádod a friss hazai sajtokat, a házi szörpöket és a termelői mézet? Vagy csak vadászol a legszebb népművészeti kincsekre? Elstartolt a nyári sóstói piac a Blaha Lujza sétány melletti piac téren. Szerdától vasárnapig délután 2 és este 8 között igazi nyüzsgő, hamisítatlan piaci hangulat vár. Szóval irány sóstó, töltsd fel a kosarat helyi finomságokkal. Garantáltan tele lesz vidámsággal és felejthetetlen estékkel a nagy erdő, úgyhogy ideje előkeresni a naptárat. Hivatalosan is beindul a szezon a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon, ahol a hatalmas fák alatt idén is a hazai színházi és zenei világ legjava váltja majd egymást. Készülj a csillagos égboltra, a fenséges erdei díszletekre és a vastapsra, mert a nyár legmeghatározóbb kulturális élményei most is itt várnak ránk.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Henny üzeni Milánnak, hogy bocsáss meg a félreértésekért, fontos vagy nekem, és nem szeretném elveszíteni azt az embert, aki a legfontosabb számomra. Aztán Viki Petinek üzeni, hogy még mindig ugyanúgy dobban a szívem, amikor rád gondolok. Köszönöm, hogy része vagy az életemnek. Peti pedig Kingának üzeni, hogy bocsánatot kérek minden rossz szóért. Nagyon sokat jelentesz nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Lost Frequencies, ez pedig az Are You With Me? A két órás élő esti kívánság műsorban.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

és ez volt Tula Blessings az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei. Dia üzeni Áronnak, hogy hiányoznak a közös beszélgetéseink és nevetéseink. Remélem, hamarosan találkozunk. Andris Bettinek üzeni, hogy minden nap eszembe jut, és örülnék, ha újra több időt töltetnénk együtt. Kata pedig Gergőnek üzeni, hogy sajnálom a veszekedést, és remélem, hogy hamarosan kibékülünk. Fontos vagy nekem. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ariana Grande, ez pedig a No Tears Left to Cry, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM

0: és ez volt tőle a Never Walk Alone, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, az a szerdán, hosszabb, rövid napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet a térségben. A reggeli órákban 8 és 14 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 33 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Így nagyon szépen köszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap délután 2-kor majd ismételten találkozunk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: A csúcs az megint csak Romániát tudom most felhozni. Olyan körforgalmon mentem át, ami gyakorlatilag akkora volt, mint ez a stúdió. A közepére lerakva egy bója, és kinevezték körforgalomnak a kereszteződés. És innentől a körforgalom szabályai működnek. Budapesten ezt bevezették. A napokban kerültek ki a videók. Egy ilyen nagyobb... hát nem is tudom mi az, mint egy dézsa, tulajdonképpen egy virágcserépszerű, egy olyan hengert
3: szoktak ki. Tetekély Leandert.
2: Igen, hát majdnem, és akkor, hogy azt kell megkerülni, és innentől körforgalom. És akkor nem értették, hogy minden nap neki megy valaki. Hogy megy neki, miért megy neki, tehát hogy hihetetlen, hogy elviszik azt az. Most már beletettek egy ilyen nagyobb, ilyen pálmafaszerű növényt is, hogy hát, ha így észreveszik az autósok, nem bírják megemészteni, hogy ott van egy körforgalom, és nem értik, hogy miért, és azt mondják, hogy azért, mert ugye van ez az embernek a szeme meg az agya, hogy össze van kapcsolva, hogy ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt nézd, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez legyen. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
3: Ez, és akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
2: Hát igen. Józsikám, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
3: De szép szakadék.
2: Milyen szép a kilátás.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Új társadalmi részvételi intézmény jön létre. 19 év késéssel érkezett meg egy magazin Nagy-Britániában. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bóna Szabolcs agrárminiszter közlése szerint a vizsgálat során a szervezet működésének átláthatóságát, döntéshozatali folyamatait, gazdálkodását és esetleges átpolitizáltságát is ellenőrzik. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kamarának politikai befolyástól mentesen kizárólag a gazdák érdekeit kell szolgálnia. A kormány célja egy függetlenebb, hitelesebb és erősebb szakmai érdekképviselet kialakítása, ezért a működési és választási rendszer átalakításának lehetőségét is vizsgálják. Hamarosan megkezdődhet egy új társadalmi részvételi intézmény létrehozásának előkészítése hazánkban. A bejelentés szerint a kormány célja egy olyan átlátható és korszerű rendszer kialakítása, amelyben az állampolgárok könnyebben mondhatnak véleményt, tehetnek javaslatokat és részt vehetnek a közös döntések előkészítésében. A kezdeményezésről Radnai Márk országgyűlési képviselő számolt be, aki szerint a társadalmi részvétel erősítése a működő és emberséges ország egyik alapfeltétele. Az intézmény pontos feladatairól és működéséről később adnak tájékoztatást. Az állami és magánegészségügy kapcsolatának újra szabályozását helyezte kilátásba az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a cél egy olyan erős, fenntartható és mindenki számára elérhető állami egészségügyi rendszer kialakítása, amelyet a magánellátás kiegészít, nem pedig helyettesít. A miniszter szerint be kell zárni a két rendszer közötti kiskapukat, és olyan szabályozást kell kialakítani, amely gyors és magas színvonalú ellátást biztosít a betegeknek. Hozzátette, a szabad orvosválasztás ügyében szakmai egyeztetése kezdődnek, miközben az egészségügyi visszásságok felszámolását is célul tűzték ki. Jelentősen csökkenhet egyes családok bevétele júliustól, ha a gyermekük befejezi a középiskolát és kikerül a közoktatásból. A szabályok szerint a családi pótlék utolsó alkalommal a júniusi hónap után jár, így azt még július 1-én folyósítják, augusztustól azonban megszűnik. Ezzel együtt a családi adó és járulék kedvezményre való jogosultság is megváltozhat, a kiesés mértéke családonként eltérő, de akár több 10 000 forintot is jelenthet havonta. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy aki évközben a munkáltatón keresztül érvényesíti a családi kedvezményt, időben jelezzék a változást. A szakképzésben tanulók esetében ugyanakkor bizonyos feltételek mellett továbbra is járhat a támogatás. Nem mindennapi késéssel kézbesített egy magazint a Brit Posta. Paul Edwards csaknem 19 évvel később azután kapta meg a gyermeknevelési tanácsokat tartalmazó kiadványt, hogy megrendelte azt, amikor gyermeke még csecsemő volt. A férfi a közösségi médiában osztotta meg a történetét és a küldemény fotóját. A bejegyzés gyorsan népszerű lett, csaknem 1,5 millióan látták, és több mint 60 000-en kedvelték. Paul Edwards szerint a nagy érdeklődés oka valószínűleg az, hogy a britek különösen érzékenyek a postai és a vasúti késések témájára, mire a magazin megérkezett egyébként, gyermekei már egyetemisták lettek.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap térségünkben változóan felhős füllett idő várható. A nap folyamán több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként intenzívebb csapadékkal. A szél általában mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A hajnali minimumok 18 fok körül alakulnak, délután pedig 29 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez

0: betűn vagy nekem ékezet, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Sunshine FM-en. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak

0: Sziasztok, én Tarantumi vagyok, Sunshine FM. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zene.